0: Party Rádió minden szexárdinak. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez a Rádió Antrét.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkíséltél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom,

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Normális ellenzék leszünk, ígéri a Fidesz-KDNP. Nemzetközi jótékonysági futás érkezik Budapestre. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A Fidesz-KDNP normális ellenzékként fog viselkedni az új parlamenti ciklusban. Minden jó javaslatot támogatnak, de a Tisza választási ígéreteit számon kérik majd. Közölte Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője azt írta, a Fidesz-KDNP frakció az ország sikerében érdekelt, ezért normális ellenzékként fognak viselkedni, ami szerinte újszerű és szokatlan lesz a magyar közéletben. Gulyás Gergely azt ígérte, minden jó kormányjavaslatot támogatnak majd, viszont a Tisza párt kampányában választási ígéretek betartását számon kérik. Közölte, kiemelt fontosságúnak tartják, hogy az elért eredményeket, a családtámogatást, az otthonteremtést, az alacsony adókat, a közbiztonságot, a határvédelmet, a rezsivédelmet, a nyugdíjak értékállóságát és a 14. havi nyugdíj bevezetését a következő kormány őrizze meg. Mintegy 2.300.000 beteget látnak el évente a mentők, közölte az Országos Mentőszolgálat a Mentők Napja alkalmából. Az Országos Mentőszolgálat május 10-én ünnepli megalakulásának 78. a Magyarországi Szervezet életmentés megkezdésének 139. évfordulóját. A szolgálat a Nemzeti Színházban tartotta ünnepségét, amelyen több mint 200 magasabb szintű elismerést adtak át a szolgálat munkatársainak. Más elismerést országszerte 1700 mentőszolgálat és ügyeleti dolgozó vehetett át. Az Országos Mentőszolgálat az 1887-ben alapított európai viszonylatban is úttörőnek számító Budapesti Önkéntes Mentő Egyesület hagyományait folytatva 1948 óta látja el feladatait egységes állami szervezetként. A szervezet már a nemzetközileg is egyedülálló 256 állomásból és 204 ügyeleti pontból álló hálózattá fejlődött. Mentő és ügyeleti egységei évente mintegy 2.300.000 beteget részesítik. Készítenek ellátásban, írták. Sopronban vett mintákról igazolta a Greenpeace az aszbeszt jelenlétét, közölte a szervezet. A közlemény szerint a Greenpeace munkatársai április 22-én egy soproni parkolóban végeztek felderítést, ahol egyértelműnek tűnt, hogy a terület aszbeszttel szennyezett, így a Győr-Moson-Sopron vármegyei kormányhivatal vizsgálatát, kármentesítését kérték. Mint írták, a soproni városvezetés a közösségi médiában jelezte, hogy tudomásuk szerint a megadott helyen nem osztrák bányából származó kőzet található. Nemzetközi jótékonysági futás érkezik Budapestre. Rio de Janeiro, Miami és Abu Dhabi után Budapesten debütál Európában a Zayed jótékonysági futás, ahol a sport teljesítmény közvetlen segítségé alakul. Az Egyesült Arab Emírségek alapítója Sheikh Zayed szellemiségét hirdető globális mozgalom május 16-án és 17-én veszi birtokba a magyar fővárost. A Városligettől a parlamentig tartó útvonalon nem csak profi futók, hanem családok, idősek és fogyatékkal élők is rajtozálhatnak. Az esemény különlegessége, hogy a befolyt nevezési díjakat helyi polgármesterek által kijelölt karitatív szervezetek kapják.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Reggelre a Tiszántúlon is csökken a felhőzet, megszűnik a csapadék. Napközben a fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütés valószínű. A hőmérséklet hajnalban általában 1 és 9 fok között alakul, de a Nyugat-Dunántúlon gyenge fagy is lehet. Délután már nagyrészt 16-19 fok várható.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét FM 101.
3: Szép jó reggelt, ez az Antrit reggel, 6 óra után vagyunk, 4 perccel május 13-ára ébredtünk, én Vörös Levente vagyok, már a hét közepén járunk, hát hihetetlen, hogy szalad az idő, mindjárt itt a hétvége, na jó, azért még az kicsit odébb van, de addig is nézzük meg a helyzet odakint. 6 fokot írnak a hőmérők, és 16 lehet majd a csúcs, viszont javulás a tegnaphoz

0: Jó reggelt, ez az Antwit reggel, 3 perc múlva már 7:45-nél járunk. Május 13-a szerda van, és ha már az időjárásba kezdtem bele bonyolódni az előbb, akkor ott folytatom. 6 fok van tehát, 16-ig kúszhat a hőmérő, és azért főként napos időre számítson ma, de még felhősödhet az ég, akkor majd elbújhat a nap a délután folyamán. Szél is csak mérsékelten várható, esenyőre pedig nem nagyon lesz szükség, esőt egyáltalán nem írnak, az időkép ruhatípje tavaszi ruha. Az inkább fontos, hogy erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk szezonális zöldségeket, gyümölcsöket, és figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére is, az allergiások pedig a pázsit fűfélék magas koncentrációja miatt tapasztalhatnak erősebb tüneteket. Egyébként meleg front lesz és van ma felettünk, így az érzékenyek körében fejfájás, migrén, keringési panaszok adódhatnak, de a napsütés jó hatással lesz majd a hangulatunkra. Úgyhogy ez minden, amit így reggel hirtelenjében tudni kell, ránézünk majd még az időjárásra, de már a legfrissebb hírekből böngészgetek. A mai nappal megkezdi ugyanis munkáját a Tisza kormány. Május 11-én és 12-én az országgyűlés szakbizottságai meghallgatták a leendő minisztereket, a bizottságokba delegált tagok pedig 4-4 percben tehették fel a kérdéseiket, a válaszukat követően a minden esetben javasolták a miniszteri tisztség betöltésére a jelölteket. Az ünnepélyes eskütételre május 12-én 16 órakor kerül sor az Országházban, miután Forstoffer Ágnes megnyitotta az ülést, Magyar Péter miniszterelnök beszédében bemutatta a kormány tagjait, akiknek a megbízatása május 13-ától, azaz ma éjféltől lépett életbe. A szóbeli eskü után a miniszterek egyesével aláírták az eskü okmányokat dr. Kátai Német Vilmossal, az első fogyatékossággal élő miniszterrel az élen, és talán mivel az első munkanapjukról van szó, úgy illik, ha ismertetem a 16 tárca élén szereplőket. Mától a következő személyek irányítják az országot: Bona Szabolcs, agrár- és élelmezési miniszter, Ósvai Gábor belügyminiszter, Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter, Gajdos László élők környezetért felelős miniszterként, Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter, Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter, Görög Márta igazságügyi miniszter, Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter, Orbán Anita mint külügyminiszter, Ruf Bálint lesz a miniszterelnökséget vezető miniszter, Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszterként tevékenykedik, Kármán András pénzügyminiszter lesz, Kátai Német Vilmos szociális és családügyi miniszter, Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kulturális kultúráért felelős miniszter, Tanács Zoltán a tudományos és technológiai miniszter, végül pedig Lőrinc Viktória vidéki és település fejlesztési miniszter, ők tehát a magyar kormány mostantól. Aztán egy másik hír, ami már inkább aggasztó, egy kiszivárgott levél szerint ugyanis ma éjfélig tart a MOL stratégiai készletből származó gázolaja, és hamarosan a benzin is elfogy majd. A MOL ugyanis levélben tájékoztatta a kisebb benzinkutak tulajdonosait, ezt írja a vezes.hu. Ha a készletek tényleg néhány napon belül kimerülnek, akkor nem országos, látványos összeomlás jöhet elsőként, hanem ellátási foltok, olyan térségek, ahol az autósoknak hosszabb utat kell majd megtenniük egy működő útig, az M4 erről ír. Végül pedig egy érdekes hír a nagyvilágból: nincs tinta, ezért fehér csomagolásra vált a legnagyobb japán chipsgyártó. Hát ideiglenesen váltanak, mert az iráni háború miatt nem férnek hozzá a színes csomagoláshoz használt tinta egyik összetevőjéhez, ezt a BBC hozta le. A nafta a tintagyártás egyik fontos eleme, de miután az olajfinomítás egyik mellékterméke, nincs elég a vegyi anyagból. Ázsiában az ára a hormuzi szoros lezárása óta közel megduplázódott. Vannak, akik emiatt nem is forgalmaznak, és olyanok is, akik árat emeltek, itt csak fekete-fehér csomagolásra váltottak. Hát ennyit most a hírekről, úgyhogy informálodunk egyet majd a névnaposokból is természetesen, meg a születésnaposok is érkeznek, elő viszont Lana Del Rey énekel, ne menj sehova.
1: Antrit reggel!

0: 6:23 van, jó reggelt, ez az Antrit reggel május 13-án az év 133. napján, még 232 van vissza belőlem. Egyébként pedig a szervácokat, illetve az imolákat köszönhetjük. A szerváca latin servatius név rövidülése, és a jelentése pedig megmentett. A magyar népi hagyományban a fagyos szentek egyike. Az imola pedig női név, egy újabb névadás a növény nemzetség névből. A régi magyar imola szó jelentése mocsár, hínár, női névként pedig először Jókai Mór használta a Bálványosi Vár című regényében. De vannak még egy páran: Belián, Dulcinea, Fatima, Fatime, Gellért, Gerda, Gerhard, Glenda, Glenna, Gloria, Imelda, Ivána, Karácson, Noel, Ofélia, Robert, Roberta, Roberto, Robin, Robina, Robinetta és Robinson. Hát számukra is sok boldogságot kívánunk. Köszöntjük mindjárt a születésnaposainkat is. Előbb viszont Dasha énekel nekünk. Ez az Austin. Jó reggelt!
1: Ez az Antrit reggel!

0: Jó reggelt, fél hét van, ez az Antwit reggel, úgyhogy eljött az ideje, hogy a születésnaposainkat ünnepeljük, Teddy Swims után néhány azért, nem is néhány, elég sok akad belőlük ma. Például ezen a napon született Mária Terézia Habsburg hercegnő, harmadik Károly magyar király, illetve ugye hatodik Károly néve német-római császár leánya, német-római császárné, osztrák uralkodó főhercegnő, magyar királynő, de szintén ma született Cirilla György, hosszú táv futó, aki 37 éven át minden évben átúszta a Jeges Dunát, ugye a fia, ifjabb Cirilla György folytatta ezt a hagyományt. Aztán Schmidt Pál, politikus, sportdiplomata, olimpiai és világbajnok vívó, a MOB elnöke, köztársasági elnök szintén ma ünnepel, de Stevie Wonder többszörös Grammy-díjas és Oscar-díjas amerikai énekes, zongorista, zeneszerző is csatlakozott hozzá. Aztán Szili Katalin, magyar jogász, politikus, az országgyűlés első női elnöke, valamint Melanie Thornton, amerikai pop és dance énekesnő, a Labouché Eurodance együttes énekesnője is ma vágja a tortáját, de ma fújhatja egy gyertyáját Görbic Anita, a magyar válogatott kézilabdázó, aki volt a világ legjobb játékosa is, Robert Pattinson, angol színész, és Alexander Rybak, belarusz származású norvég hegedű művész, énekes és zeneszerző, a 2009-es Eurovíziós Dalfesztivál győztese. Úgyhogy ünneplésként nekik zenélünk egyet mindjárt, közben pedig bekészítem a kalendáriumot. Tartson velünk!
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Csúcs technológia a Spiritben.
4: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
3: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon, az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
5: Tavasz, szőlőhegyek, friss levegő, egy pohár fröccs és egy verseny, ami mindenkinek szól. Május 16-án 15. Garmin Borvidék félmaraton, Giro di Rosé. Választ ki a saját távod, 1 kilométeres gyermekfuta, 5, 10, 14, 17 vagy akár 23 kilométer. Fuss a vidék legszebb útjain, Szekszárd utcáin, a Borvidék szurdokaiban, felejthetetlen hangulatban. Ez több, mint futás. Ez egy hamisítatlan élmény és borvidéki hangulat. Főtámogató a Garmin Hungary. Kiemelt támogatók Basher Group, Green Plus, Murexin, Messer Hungária. Nevezd most! Információ www.borvidék.hu. félmaraton.hu. 15. Garmin Borvidék félmaraton, Giro di Rosé. Minden lépés élmény. Az esemény média partnere a Rádió Antrit.
6: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
1: Ennyi volt a reklám. Antrit reggel.

0: dumbass.
1: Jó reggelt, ez az Andrit reggel, 8 perc múlva járunk 3:47-nél, itt vagyunk május 13-án, és a kalendárium nyílik, ahogy azt ígértem, a legfontosabbakat kiemelem, nincs belőlük sok. 1637-ben egy bíboros feltalált az asztali kést, úgyhogy azóta ismerjük így a vágókést. Aztán 1917-ben elvileg Szűz Mária megjelent három portugál parasztgyereknek, fatimai jelenéseknek hívja ezt egyébként az egyház. 1935-ben Carsey Mage, vagy Maggie, nem tudom pontosan, szabadalmaztatta a parkolóórát, amit elsőként Oklahoma City üzleti negyedében használtak. Hát mennyi ember életét nehezíti meg, de összességében azért egy hasznos találmányról beszélünk. 1981-ben pedig Ali Akca merényletet kísérelt meg II. János Pál pápa ellen a római Szent Péter téren, és nyilván elfogták, úgyhogy ez az utolsó említésre méltó eseményünk. Zenélünk egyet, mindjárt elmegyünk, elnézünk az operaházba, aztán pedig a sporthírekkel és az időjárási adatokkal folytatjuk, nem menjen sehova.
2: Antrit reggel!

0: Jó reggelt! Ez az Antrit reggel. Választunk egyet az operában, én pedig közben megsüketülök, mert feltoltam a hangerőt a stúdióban. Na de, ami a lényeg, az az időjárás, illetve a sporthírek, mert hogy egészen csodásan elkezdett sütni a nap. Megmondom őszintén, nagyjából semmit nem látok a monitorokból, a kijelzőkből, amik hát ugye adják nekem a segítséget a nap folyamán. 8 fok van egyébként, és kiderült az ég. Hát igen, ez is kiderül, hogy itt nagyon minden világít, mert hogy elmondom. Egyébként nagyon jó időnk lesz, 16 fokot is írnak, és főként itt a délelőtt folyamán azért napos időszakra számíthatunk. UV-sugárzásra is kell majd figyelni 11, illetve 15 óra között, aztán onnantól majd egy kicsit felhősödik az ég, de szerencsére esni nem fog, szél is csak úgy elvétve, mérsékelten jöhet, illetve az időkép ruhatípje is ehhez igazodik, tavaszi ruha. Ugye nagyjából ennyi, amit most elmondanék, mert hogy már az időjárás után a sport híreken pörgök. Egy nem konkrét eredmény ugyan, de keretet hirdetett Marco Rossi szövetségi kapitánya a finnek, illetve a kazakok elleni mérkőzésre. A labdarúgó válogatott keretébe bekerült ezúttal a holland AZ Alkmaarban futballozó 19 éves Kovács Bendegúz is, egyébként pedig az olasz mester először küldött meghívót Pécsi Árminnak, Szendrei Norbertnek, Margraf Ákosnak, valamint Tóth Rajmondnak. És akkor ejtsünk szót persze eredményekről is, bár nem foci, hanem röplabda, ugyanis a férfi extra liga döntőjének negyedik összecsapását rendezték tegnap Kaposváron, ahol egy viszonylag simának mondható 3-0-es mérkőzésen a hazaiak nyertek, ezzel pedig a Székesfehérvárt 4-3-1 arányban legyőzve 21. bajnoki címüket ünnepelhették. Aztán tékvandó EB is van, tegnap pedig aranyérmes lett Marton Viviana a müncheni tékvandó Európa bajnokságon, miután 2-0-ra legyőztem a spanyol ellenfelét a 62 kg-os kategória döntőjében. A másik magyar versenyző, Szalim Serif Gergely az 58 kilósok kategóriájában 5. helyen végzett, de vízilabda is volt, medencébe is ugrottak, méghozzá a bajnokok ligájában tegnap, ahol a negyed döntős kör 5. fordulójában a Ferencváros a Hannover gárdáját verte 17-8 arányban, ezzel pedig holt versenyben ugyan a pontokat tekintve, de a tabella élén vannak, feltételezem, hogy a jobb gólkülönbség miatt, illetve több lőtt gól miatt is. Úgyhogy ez minden, amit a sportról is tudni kell, én pedig mielőtt megvakít a nap, megyek és megnyomom azt a gombot, mert hogy zenélünk, aztán pedig a horoszkóp érkezik, ne menjen sehova!
1: Antrit reggel!

0: Jump. Jó reggelt, 11 perc múlva 7 óránál járunk, május 13-án szerdán a Girls Aloud énekelt nekünk, mielőtt nekivágunk a horoszkópnak, és egyébként a Bikával kezdünk, mert hogy az ő jegyükben, hónapukban vagyunk. A Bikának két bolygó is a jegyében jár ma, az okos Merkur és a mindent átlátó nap, mindkettő a Jupiter áldásait élvezve. Hatásukra a tárgyalások, az ügyintézés, az álláskeresés, avagy valamilyen szerződéskötés szempontjából kedvező napja lehet, csak nehezére eshet, hogy egyszerre csak egy dologra koncentráljon. Kicsit mérsékelje kávéfogyasztását, ma amúgy is hajlamos lehet túlpörgetni magát, pihenjen le korábban. Az ikrek a jegyén áthaladó Uránusz térő neptunuszi fényszög miatt képtelen tárgyilagosan szemlélni a dolgokat, de baráti, szerelmi légyotra kitűnő ez a csillagzat. A barátság, az önmegvalósítás most nagyon fontos életében, valamilyen hobbira is rátalálhat. A legszerencsésebbek pedig a családi életükben remélhetnek változásokat. Házasság, gyermek vagy esetleg akár egyszerre mind a kettő lehetnek kilátásban a közeli jövőben. A Rák uralkodó bolygójának az Uránusszal és a Plutóval alkotott fényszöge miatt most képtelen az alakoskodásra, de sokszor még az elvárható udvariasságra is. Ilyen helyzetben legjobb, ha egyedül tevékenykedik, mert társai csak bosszantják, akadályozzák. Ha azonban van lehetősége arra, hogy magányosan dolgozzon, vagy esetleg egy csoport ellentmondást nem tűrő főnöke lehessen, akkor valóban szárnyalni képes. A mai napon ez be is bizonyíthatja. Az oroszlánnak, ha a társával túl sokat kell hadakoznia mostanában, akkor talán most van itt az ideje a kimozdulásnak. A munkahelyén okot és ürügyet adhatnak önnek arra, hogy elutazzon valahova jó messzire. Már egyetlen távol töltött nap is egészen más megvilágításba hozhatja dolgait, hát ha még ott el kell töltenie éjszakákat is. Az jó lehetőséget teremthet arra, hogy végre egy kicsit vágyakozzanak egymás után. A szűz nagy elkötelezettséget vállalt, de nem bánja. Pontosan ez a nagy megméretetés az, ami nagyjá teheti, amiben lemérheti a tettei erejét és a saját egója súlyát. A társa ellenkezése azonban felemészti erőit, a meggyőzés eszköze lehet, ha őt is bevonja valamilyen formában. Ön uralkodó típus és szeret adakozni, de kapnia is kell valamilyen formában. A közös cél közös utat teremt. A mérleg bármennyire szeretné, és bármennyire el is akarja azt hitetni másokkal és magával is, valójában még nem képes egyedül megállni a lábán. A társaság sokszor idegesíti, de a hiány fájó. Úgy érzi, hogy bár ön folyton az ég felé húz, mások mégis minduntalan letörik szántollait. Ne féljen, kinőnek. Bízzon a szeretet hatalmában, ha meglátja, hogy a korlátozások miben jelentenek előnyt, azzal már is tesz egy lépést. És akkor itt a fele a dolgoknak, innen fogjuk folytatni majd a Skorpióval, előbb viszont Bastille énekel nekünk, ne menje sehova.
1: Ez az Antrit reggel! Kezdje a napot igazi zenei változatossággal!

0: More. Jó reggelt, 5 perc múlva már 7 óránál járunk. Jó dolog, jó idő és természetesen horoszkóp, ami párosul mellénk a következő percekben, május 13-án, és a Skorpiónál feleztük meg a dolgokat, úgyhogy onnan folytatjuk. A Skorpiót pénzügyi kérdések hozhatják ma döntésekre kényszerítő helyzetben. Legyen okos, és ugyanakkor persze legalább egy kicsit megalkuvó. A jövőjére vonatkozó nagy reményei is beteljesülnek hamarosan, de ahhoz előbb meg kell tanulnia a lemondást. Vigyázzon az egészségére. Az egészsége, a testi épsége megőrzése az első lépés afelé, hogy a dolgai rendeződjenek. A nyilasnak az anyagiak terén nem lehet oka panaszra, most mégis úgy érzi, csupa veszteség az életem. Igaz, sok a kiadása, de ha a szamárlétrán sikerül egy kicsit feljebb kapaszkodnia, akkor a továbbiakban sem apadnak el forrásai. A másik kincs, amit figyelembe kell vennie, a szenvedéskor az olyasmi, ami pénzügyi mértékegységben nem mérhető. Valójában azért, mert felmérhetetlen. Tudja, hogy miről, kiről van szó? A baknak a Szaturnusz mai napi tanítása az lehet, hogy meg kell látnia a lehetőséget is minden veszteségben. Múltbéli sérelmek, vagy akár a saját vétkeinek az emlékei, ha még mindig gyötörnék, akkor ideje végre kibeszélnie azokat egy öreg, bölcs barátnőnek, így félig már meg is szabadulhatna attól, ami fáj. A fizikai síkon pedig az otthonában szabaduljon meg mindentől, ami bántó emlékeket hordozhat. A vízöntő sorsa most igazán élettel telik. Tevő-vevős korszakát éli, elborítja a munka, de végre sikerül a társasági életben is a középpontba kerülnie. Sok babért learadhat, sok kapcsolatot építhet. Sütkérezzen a sikerben, van mire büszkének lennie, ha az utóbbi időben tényleg kitartóan és jól is dolgozott. A mai napon egy kisebb baráti összejövetelben vehet részt, ha még senki nem szólt, akkor legyen ön a kezdeményező. Hát én vízöntőként egyébként most nem a sikerben elsősorban, hanem a napsütésben sütkérezem itt, mert egy nagyon jó időnk van odakint. A halaknak sok kiadása lehet, de vannak dolgok, amin nem érdemes spórolnia. Ha az otthonáról is van szó, akkor különösen semmi sem lehet drága. Most nagy lépéseket tehet annak érdekében, hogy a lakását tökéletesebbé, szebbé, modernebbé, kényelmesebbé tegye. Még így is előfordulhat, hogy nem tudja minden vágyát beteljesíteni. Ez ne keseríts el. A lényeg, hogy fejlődésben vannak a dolgok. A kosnak a jegyében jár a Szaturnusz és a Mars is, de a Neptunusz szintén. A túl nagy akarás most tévutakra viheti, egy utazás most több bajt zúdíthat nyakába, mint örömet. De ha a szerelem vagy az üzleti érdek megkívánja, mégsem maradhat otthon. A szerelem amúgy is a legerősebb késztetést jelentheti most az életében. Erósz valósággal vezeti önt, bármi is legyen az az erósz, ahogy szinte minden ezen a világon, engedjen a hatalmának. És akkor itt lezárjuk a horoszkópunkat, zakatolunk tovább, mert hogy 2 perc múlva, nem egész 2 perc múlva, már 7 óra, amikor is Sasi érkezik, és a napi 5-ös tárgyaljuk. Önnek jó szerencsét, a hírekből pedig informálódunk, nem menjen sehova.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében 2 korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2. A hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
4: Igényesen kialakított irodahelyiségek, kiadók, Szexárd központjában, az August Imre utca 9-11 szám alatt, a Volt szakszervezetek házában. További információ a 30 95 08 623-as telefonszámon.
5: Daniel Fi, TNT, Zanzibar, Vétek. Koncertek sztárfellépőkkel, helyi zenekarokkal, nemzetiségi műsorok, programok a pünkösdi hagyományok jegyében. Finom étkek és borok, vidám park és még sok minden más. Szekszárdi Pünkösdi Fesztivál a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében május 22-e és 25-e között. A gyerkőcöket Kalap Jakab, a Buborék Együttes, az Iszkiri Gyerekzenekar, Népi Játszópark és még számtalan vidám program várja. Szekszárdi Pünkösdi Fesztivál május 22-e és 25-e között. Bővebb információ szexhardagora.hu.
6: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
2: Ennyi volt a reklám! Szexhard, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió André.
7: Csökkent a pollen terhelés. Krasna Horkai kapta az Artisius irodalmi nagydíjat. Ma hosszabb időszakokra kisüt a nap, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Csökkent a pollenterhelés a hét elején a csapadék és a lehűlés hatására. Az eperfafélék pollenkoncentrációja jellemzően a közepes magas tartományban alakulhat. A fenyőféléké, valamint a pázsitfűféléké országosan közepes szintet érhet el. A tölgy, a nyír, a dió, a bükk, a platán, a kőris és a vadgesztenye világporának mennyisége jellemzően az alacsony közepes tartományban alakulhat. Alacsony koncentrációban van jelen még a levegőben a ciprus és a tiszafafélék, az ostorfa, a juhar, a fűz és a komlógyertyán pollenje, illetve a lágyszárú allergének közül az ernyős virágzatúak, az útifű, a lórum és a sársfélék virágpora. A kültéri allergén gombák spóra száma jellemzően alacsony. Krasznahorkai László kapta az Artisius irodalmi nagydíjat a Magyar Nemzet Biztonsága című regényért, valamint teljes életművéért a Magyar Zeneházában tartott ünnepségen. A fődíjas mellett Tóth László, Kornis Mihály, Soltész Márton és Kenyeres Zoltán részesült elismerésben 4 különböző kategóriában. A díjakat a korábban bejelentett zenei Artisius díjakkal együtt adták át, közölte a Szerzői Egyesület az MT-vel. Az Artisius 2006-ban hozta létre az Artisius irodalmi díjakat. Múzeum lesz az a londoni épület, amelynek tetején a Beatles utolsó koncertjét adta 1969-ben. A Savile Row 3 alatt található emeletes ház jövőre nyílik meg a közönség előtt. A The New York Times cikke szerint az épület eddig is a Beatles rajongók zarándok helye volt. A Beatles azon az 57 évvel ezelőtti napon egy hirtelen ötlettől vezérelve stúdióból sétált fel a tetőre, ahol egy rövid koncertet adott a lent sétáló járókelőknek, míg a rendőrség véget nem vetett, az előre be nem jelentett előadása. Ártatlanak mondta magát a bíróságon minden vádpontban, közte az amerikai elnök elleni gyilkossági kísérletben Cole Thomas Allen, aki a fehérházi tudósítók vacsorájának helyszínén nyitott tüzet Washingtonban április végén. A férfi a tárgyaló teremben személyesen volt jelen, de egyik ügyvédje válaszolt a bíró kérdésére, miután meghallgatta a szövetségi vádpontokat. A kaliforniai illetőségű 31 éves férfit 4 bűncselekménnyel vádolják.
2: Rádió Antrit időjárás.
7: Ma napközben a fátyol és gomoly felhők mellett hazánk nagy részén hosszabb időszakokra kisüt a nap. A nyugati északnyugati szél még többfelé élénk, időnként erős lesz, délután 15-19 fokot mérhetünk. Meleg front érkezik fölénk, így az arra érzékenyeknél jelentkezhet fejfájás, migrén és vérnyomás problémák is.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
2: Rádió Antrit FM 105.1.
0: Szép jó reggelt, ez az Antrit reggel, 3 perccel járunk 7 óra után. Én Vörös Levente vagyok, és már megérkezett
8: jó
0: a stúdióba.
8: Jó reggelt, jó reggelt, szia! És hoztam neked napsütést, látod?
0: Szépen. Úgy süt a nap, hogy be kellett húzzuk a,
8: igen,
0: ezt a...
8: Hihetetlen.
0: Fene tudja, mi ez?
8: Szalagfüggöny.
0: Szalagfüggöny, mindig elfelejtem.
8: Mert ezért hagytam egy kis részt azért, hogy élvezzük kisüti, ennek a hatását.
0: Kisüti a szemünket, úgyhogy egy napszemüveget ne feledje otthon.
8: Ugye, hogy kell, mindig ezért kinevetsz, hogy minek mondom, és akkor most te direkt nem hoztál.
0: Nem direkt, véletlen, elfelejtettem.
8: Megbeszéltük pedig, hogy most abba fogunk is ott vezetni, nem mintha bárki látná, de viccnek vagy poénnak pont jó lenne.
0: No, napi ötösözünk, úgyhogy mi a kérdésünk, azt azért mondjuk el.
8: Az a kérdésünk, hogy van valami vicces vizsga sztorid?
0: Ja, múlt héten
8: kezdődtek is nehéz így korán reggel. Igen,
0: az érettségi vizsgák, de hát nem csak érettségire, hanem
8: egyébként
0: zárt
8: is
0: helyikre, egyéb vizsgákra, meg én akár témazárokra is gondolom.
8: Nem csak a vizsga a helyzetben, hanem valaki mondjuk elmegy és egy új munkahelyet választ, és mondjuk ott a felvételi, az is majdnem olyan, mint egy vizsga,
0: hát
8: egy ilyen beszélgetés.
0: Azt most ne keverjük ide.
8: Nem, de tudom, hogy mire gondoltál.
0: Vizsga sztorizunk egyet, tehát előbb viszont még dalolászunk például Kinnel, úgyhogy ne menjen sehova.
2: Ez az Antrit reggel. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: Jó reggelt, ez az Antrit reggel, 10 perc elmúlt, 7 óra, és akkor itt vagyunk Sasival.
1: Így van, jó reggelt! Hello, Sasi,
0: hello. Napi ötösbe belevágunk, akkor mi a mai kérdésünk?
1: Az, hogy van valami vicces vizsgasztorid?
0: Ugye itt jött az érettségi vizsga volt a múlt héten, azért ilyenkor születnek érdekes és vicces történetek. És akkor hallgassuk is mondjuk Máriát elsőként.
1: Oké. Mária szeret főzni, kirándulni és a barátaival lenni, ezek vidítják fel leginkább.
0: Na, hallgassuk, hogy neki van-e vicces vizsgasztória.
2: Ugye, amikor az ember vizsgázott annak idején, akkor úgy tűnt, mindig úgy adtuk elő a vizsga után, főleg nehéz szigorlat volt, vagy ismerjük, és kitaláltunk valamit, ilyen make-up sztorik, hogy hú, ez volt, meg így nézett rám, meg akkor én ezt csináltam, és azt mondtam, de valójában minket a felső évesek már kitanítottak az egyetemen, hogy vizsgát, azt tudni kell taktikázni a vizsgálat, nem csak, hogy elmész vizsgázni, hanem tudni kell jól vizsgázni, az pedig nem az, hogy tanulsz sokat, és kell adod magad, hanem minden attól függ, hogy mit kérdez a tanár, hogy kérdez bele a vizsgáztató. Tehát úgy kell taktikázni, mondták, hogy elkerüljük a kellemetlen kérdéseket, és akkor úgy kell irányítani a vizsgáztatót, nekünk kell irányítani, hogy pontosan azt kérdezze, amit mi tudunk, de kihagyunk. Tehát kész akarva kihagyjuk, és akkor arra rákérdez, hú, ez jó lesz. Na, én el is kezdtem ezt, hogy jó, akkor így lesz, van három kulcsfontosságú kérdés, amit én előre vetítettem, hogy ezt fogom körvonalazni, erről fogok beszélni, mert ez illik ide, el is mondtam az első kettőt, és azt mondom, hagyom, hogy rákérdezzem, hogy na, és a harmadik, na nem így volt. Az első kettő tetszett, és neki, na hát akkor menjünk egy kicsit, menjünk és szákázunk szét ezt az első kettőt, és még erről is egy kicsit dolgot, még erről a másodikról beszélünk. Meg voltam elégedve, hát mondtam, jól van, én fogd el az indexemet, mert akkor én index volt. Hát nagyon szép volt, de olyan kár, hogy a harmadikat nem tudtam. Tehát akkor bum! Hát tudtam volna, de akkor már csak úgy néztem rá, és akkor belésett valami, mondom, egy négyesnek. Ez volt az én tanulságos esetem ezzel a taktikázós vizsgával.
0: Tehát nem jött össze akkor valahogy.
1: Nehéz egyébként taktikázni, meg én mindig azt mondtam, hogy tanul az ember, de sosem tudod, hogy ez ötös tér, vagy egy kettes tér, mert nem lehet tudni. Tehát én nagyon stréber voltam egyébként, és rengeteget
0: miért
1: tanultam.
0: Miért ne lehetne
1: mert tudni? Nem, mert azért, mert hiába, nem tudod a tanárnak, hogy milyen napja van. Főleg írásbelénél nálunk tudod, hogy osztogatták, hogy szerintem úgy osztogatott, hogy 1, 2, 3, 4, 5, kezdte előről, éppen amilyen lap jött. És ugye én sugtam a többieknek, én mondtam, hogy hogyan, és akinek sugtam, az jobbat kapott, mint én.
0: Persze, tehát mert sugtál.
1: Ezt nem látta a tanár, meg nem
0: hát tudta. De hallotta.
1: De hogy hallotta, olvasta az újságját, vagy éppen kiment a terembe, vagy mit tudom én. Tehát, hogy ez olyan fura, hogy én ugyanúgy tanultam minden vizsgára, aztán lett, ami lett.
0: Jó van. Na, hallgassuk akkor Ákost is, hogy neki van-e vicces vizsgasztoria.
1: Ákos a 20-as éveiben járó fiatal, aki az egyetemi padokat koptatja, már amikor?
0: Na, hallgassuk.
3: Van méghozzá az, hogy amikor angolból érettségiztem, akkor egy kicsikét ugye a tanárnővel elbeszéltünk szerintem egymás mellett, mert mondta, hogy az volt a feladatom, hogy szóbelin kellett volna rendelnem magamnak ételt McDonald'sból. És akkor mondom, és az volt a feladat, hogy ő szabjon személyre a rendelést, de mindenre csak azt mondta, hogy jó. És akkor az italnál elkezdtem fogadni, hogy milyen italok vannak, milyen kiszerelés, ilyen-olyan, és láttam az arcán ezt a meglepődöttséget, hogy mintha én vizsgáztatnám őt, és elég érdekes volt.
0: Hát igen, amikor...
1: Nem egyértelmű a feladat, vagy félreértelmezi az ember.
0: Meg amikor nagyon-nagyon idézőjelben nagyon-nagyon segítőkész a tanár.
1: Hát igen, az sem biztos, hogy jó.
0: Ja, a nyelvvizsgáknál van, amikor mondjuk beszélgetni kell az adott nyelven, és akkor mondjuk valaki nem a témában nem annyira jártas.
1: De ezt a tanár meg szerintem azért tudnia kell, nem?
0: Mindegy, megadja az ötöst, azt jó van az úgy.
1: Meg beszélt, az a lényeg, nem?
0: Ennyi.
1: Még hogyha nem igen. Is annyira a témáról, de tudod beszélni.
0: Igen, pont szerintem innen az jött fontos, az ötlet nem? Egyébként, hogy nemrég belefutott a Morosz Gyuri, ugye humorista
1: igen.
0: Történetébe, aki a francia vizsgájára egy tétel tanult meg, és kérdezte, hogy a bizottságban tud-e valaki még a tanárnőn kívül franciául? Nem, akkor bármi lesz, én elmondom az iskolának a jellemzőit, és kihúzta a nem tudom milyen tételt, okay. És elmondta, hogy az én iskolám hány emelet, milyen ablak, stb. És senki nem értette, és amikor azt mondta, hogy a tanár, hogy hármas, akkor így nézett rá a bizottság többi tagja, hogy ez hármas, hát végig folyékonyan beszélt, akkor ötös. Okay. És akkor ez tulajdonképpen így van egyébként, szerintem nagyon sok vizsga tárgyban, főleg az ilyen különlegesebb nyelvekben, igen, amiket igen. Nem tanulnak általában a tanárok sem, tehát nem német vagy angol, meg az ilyen nagyon szakmai dolgok.
1: Részben, igen, igen, igen.
0: Ilyen nálunk is volt ilyen szakmai. Csak a tanár úr tudja az informatikai dolgokat, akkor mindegy, mit mondunk, tök mindegy.
1: Csak beszélj, nem?
0: Róla és kész. Kész. Na ennyi. Akkor még hárman vannak hátra, vicces vizsgasztorikat, illetve azok után faggatózunk. Előbb viszont dalolunk egyet, ne menjen sehova. Ez az Andris reggel.

0: Jó reggelt, az Antrit reggel, 7 perc múlva, 7:30 járunk Sasival.
1: Így van, hát, jó reggelt, jó reggelt.
0: Miért néztél így rám?
1: Valamit, hogyha hallottam volna egy a fülemben, nem hát tudom.
0: Mondom, 7:30 lesz most
1: nem,
0: már.
1: Nem téged hallottalak, hanem valami más.
0: Hát a zenét maximum. Meg a gumizenét. Na, de ami a lényeg, napi ötös, ott hagytuk abban, hogy vizsgasztorik.
1: Az volt a kérdésünk, hogy van valami vicces vizsgasztorid, igen.
0: Így van, és Bélát hallgassuk, mert hogy őt is megkérdeztük, remélhetően hogy neki is van valami sztoria.
1: Béla egy felnőni...
0: Ja, mondja csak, bocsánat.
1: Elmondhatom,
0: bocsánat,
1: persze. Béla egy felnőni képtelen animátor, aki rajzfilmfüggő.
0: Na és akkor most hallgassuk.
2: Hát ez az a kérdés, amire nagyon sokat törtem a fejem, de az az igazság, hogy nem jutott eszembe semmi vicces vizsgasztori. Lehet, hogy ez azért van, mert nekem a vizsga az mindig egy ilyen stresszes, komoly, hát a hátam közepére sem hiányzik húként történet volt. És hát a vizsgákból ugye mindig a halálhörgés, síralom marad meg az emberben. Hát persze magában a vizsgaírásból fakadóan, mondjuk, hogyha jól sikerült a vizsga, akkor ez lehet egy kellemes emlék is, de nekem, megmondom őszintén, hogy nem nincsen jókedvű vizsgasztorim, meg hát tényleg nekem a jókedv az nem túl kompatibilis egy ilyen történettel. Hát nyilván olyanok voltak, hogy mit tudom, puskázásokkal kapcsolatos lebukások, vagy mit tudom, feladatleadás, amikor viszed ki a feladatot a tanárnak, és észreveszi a tenyeredre felírt megoldó kulcsokat. Hát ez egy kicsit olyan tragikomikus. Tényleg még ezt sem nevezhetnénk viccesnek, de hát inkább drámai. De én magam részéről nem tudok vicces vizsga sztoriról beszámolni. Hát mondjuk a gyerekeim meséltek egy-két dolgot már, ugye az okostelefonnal kapcsolatban, amikor az Atlasz lapja alá van dugva a telefon, és hirtelen bejön valami jelzés, és hirtelen átvilágít az Atlasz lapján a telefon, amikor egyébként épp ott járkál a tanár. Meg ilyenek voltak, de saját vicces vizsgasztorim nincs.
0: Hát ez szomorú.
1: Egyébként ez érdekes, mert van, aki a vizsgadruk helyzet, inkább azt mondom, hogy sarkal és nagyon-nagyon jól tud teljesíteni, nem? Valakit meg inkább visszavet. Nekem az Éretlenek című film jutott eszembe, te az nem is emlékszel szerintem, nem hiszem, hogy láttad. Egy francia film volt.
0: Láttad?
1: Egy 45-50 éves film lehet körülbelül szerintem, így ahogy belőttem
0: jó,
1: talán.
0: Jó, nem biztos. Eszméletlen
1: jó volt, tehát egy nagyon nehéz, úgymond egy csürhe osztályt kellett ugye előkészíteni, hogy érettségizni tudjanak menni, hát amit kitaláltak, hát fantasztikus volt egyébként, bár nem tudom, hogy mai szemmel ez mennyire lenne már vicces a gyerekeknek, de nekünk akkor ez egy nagyon-nagyon jó élmény is volt látni is, meg ötletelni is, meg hát nagyon jókat röhögtünk rajta egyébként, de majd nézd meg, szerintem érdemes.
0: Egyébként gondolkodtam már rajta, most így beugrod, de még nem láttam. És közben volt egy telefonunk, úgyhogy arra kérjük, hogy hívjon vissza, addig pedig gyorsan zenélünk egyet Leonival, ne menjen sehova.
3: Ez az Antrit reggel.

0: Falling down. Jó reggelt, jó reggelt.
1: Jó reggelt. Kemény volt nézni.
0: 8. Nagyon jó kis
1: dal. Hogy érezted ezt nagyon a zenét.
0: Nagyon jó kis dal, Leoni és a Don't Worry szólt itt az Antriton. Az Antrit reggelben, amikor is a napi ötöst tárgyaljuk, és vannak is egyébként még hátra ketten.
1: Így van, és az volt a kérdésünk, hogy van valami vicces vizsgasztorid?
0: Így van, vizsgasztorik után érdeklődünk, Valival folytassuk,
1: okay.
0: Aki bár nincs ma reggel, de azért szerepelni nagyon szeretne,
1: helyes.
0: Úgyhogy elmondja a véleményét.
1: Kevés ember áll közel hozzá, nagyon megválogatja, kinek nyitja meg a szívét.
0: Na, hallgassuk, hogy Valinak van-e.
2: Nincs, pedig azért elég sokat vizsgáztam így, de van. Van. Jogi egyetemen nemrég halt meg a volt alkotmánybíró, a Kis László, én nála vizsgáztam közgazdaságtanból, vagy közigazgatástanból, bocsánat, és mikor bementem vizsgázni hozzá, akkor ki volt az asztalára terítve papíron a kolbász és a kenyér, és megkínált vele, így kezdődött a vizsgám, és végül jól sikerült, mert ha jól emlékszem, akkor hármast kaptam.
0: Jól sikerült, mert
1: végre egy nő, aki jól tud enni, és szereti az ilyen, nem? Ételeket.
0: Egyébként biztos nagy forma lehetett.
1: Meghatározó.
0: A tanár úr.
1: Igen, igen.
0: No, és volt. Akkor Anita az utolsó, ő zárja a sort.
1: Így van.
0: Nem tudunk róla.
1: Anita bár rendszeresen sportol, szereti a finom pálinkát, a jó bort és a hideg sört.
0: Na,
1: a kolbász után pont jó.
0: Így van.
3: Hát nagyon nem kellett rajta gondolkodnom. Mindig történik valami, tényleg. Főiskolán voltam, mentem vizsgázni, és már amikor így lépsz a padból nagy lendülettel, hogy na, jó, valamit azért csak összevakartam, megbotlottam, nekiestem a vizsgáztató asztalának, lefejeltem, és fölrepett a fejem. Tehát még csak a vizsgáig sem jutottam el, mentünk a balesetére, úgyhogy nem vizsgáztam, halasztott vizsgám lett, de köszönjük, hogy egy napkülönben meg van írva.
0: Jó, most már ezek az emlékek megszépülnek.
1: Nagy szegény, de ez annyira szörnyű lehetnem, hogy végre ott vagy, már túl lehetné rajta, és akkor megint indul ez az egész előről. Nem tudom, én nagyon nehezen éltem meg a vizsgákat.
0: Én sose szerettem, legyen az témazáró, vagy valami, úgy külön megírni, hogy akkor most volt olyan tanár, aki keresett egy másik termet, és akkor átvitt minket oda pár diákot, és akkor írjuk meg, de nem tudom.
1: Szobálizni szerettél jobban, vagy írni?
0: Jó kérdés.
1: Én szóban jobban szerettem egyébként felelni, mert könnyebb azért, ahogy mondtam már, és lehet egy picit terelgetni is akár, hogy merre fele haladj, hogy mi az, amit tudsz, és egy picit azt...
0: Érettségén szerencsém volt, mert ugyanabból írtam például történelemből a hosszú eszét, mint amiből aztán feleltem a szóbelin. Tehát ott viszonylag az nem volt egy nehéz dolog, de nem tudom, ez most egy jó kérdés, ezzel megfogtál.
1: Hát meg azért az írásbeli, ez egy óráig szokott általában tartani, úgyhogy nagyon sok minden van. Ha szerencséd van, szóbelin meg kihúzol egy tételt. Aztán vagy belehúzol pont abba, amit nagyon tudsz, vagy lehet, hogy csak pont azt az egy tételt tudod.
0: Na ez az. Ez az, tehát hogy az úgymond az írásbelikre jobban fel lehet készülni, vagy nem? Nem ezt akarod ezzel mondani?
1: Nem, hanem nem tudom. Mondjuk ott nagyobb az esélye annak, hogy legalább lesz egy-két kérdés olyan, amiről tudsz válaszolni. Szóbelénél nem biztos, hogy belehúzol egy olyan tételbe, amit egyáltalán nem tanultál, vagy nem áll hozzád közel, akkor ott azért elég nehéz bizonyítani. Írásbelénél meg talán nagyobb a lehetőséged, de én akkor is jobban szerettem szóban.
0: Szóbelizni. Na jó van, vicces sztorikra még esetleg rátérhetünk majd, előbb viszont nyilván közlekedünk, mert hogy hamarosan mindenki elindul a munkába, legalábbis az, aki 8-ra jár, és a gyerkőcöt viszi az iskolába, úgyhogy érdemes velünk tartani a folytatásban is, mindjárt közlekedünk egyet, ne menjen sehova.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Reklám!
6: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
7: Autolargo Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefonszám 74-es körzet 511-011 és Baja, Mártonszállási út 109. Telefonszám 79-es körzet 523-300.
5: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
8: Vidd a stadion élményt a Nappalitba. Idén nyáron heteken át a focije a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Minden, ami telekommunikáció.
9: A lengyeli Apponyi Sándor mezőgazdasági technikum várja a jelentkezőket. Egy év alatt ingyenesen elvégezhető kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépésztechnikus és mezőgazdasági gépész szakmákra. Továbbá szakképesítést adó ingyenes tanfolyami képzésekre. Kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, virágkötő és virágkereskedő, koszorúkészítő, mezőgazdasági gépjavító, pedagógiai munkatárs, személy és vagyonőr, valamint önköltséges formában T-kategóriás mezőgazdasági vontató vezető képzésre. Információ: Bujdosó Pandó Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 30 530 44 31.
4: Ennyi volt a reklám.
10: A közlekedési hírek támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés, ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.
4: Rádió Antrit közlekedés.
0: És meg is jöttünk a közlekedési infokkal 7 óra 35-kor. Nagyon fontos, egy baleset történt az 56-os főúton Várdomnak az északi határában, tehát Szekszárd fele, óvatosan arra, ezt többször is megerősítették, úgyhogy remélhetőleg nem történt nagyon-nagyon nagy probléma. Egyébként pedig akkor nézzük, hogy mi a helyzet az udakon, Sasi.
1: Mondom tovább, oké. A 6-os főúton a Siófoki elágazónál aszfaltoznak, emiatt van félpályás lezárás.
0: Az 55-ösön kaszálnak, ez a Tűr István hídnál van már majdnem baja felé, útszűkülettel.
1: Az M6-os autópályán a déli Vármegye határnál az országhatár felé tartó oldalon munkálkodnak, ott az egyik alagút le van zárva, terelés van.
0: Illetve kicsit északabbra is az M6-oson az országhatár felé tartó oldalon kiépített szembeirányú terelés van, mert hogy aszfaltoznak a 162-es, 163-as kilométerek között, valamint a kaszálási munkálatok vannak Szálka és Mőcsény összekötő útján is. Ez minden, amit egyelőre tudunk. Ránézek gyorsan a forgalomra, itt Szekszárdon azért ilyenkor megélénkül, a Csatári körforgalomnál hát egészen el van veszve a dolog, meg igazából az elkerülő is már az Obi körforgalomtól a Valántelepi lámpáknál, illetve a vasúti kereszteződésnél is elég nehézkesen lehet átjutni, nyilván számoljon rá egy picit, illetve a kórház északi sarkától egészen a volt tanító képzőig elég sokan vannak, Bezérédi utca alja, illetve a Szent István tér is piroslik az Újvárosi templom előtti szakasszal egyetemben. Ezen kívül rendőrökről egy bejelentést kaptunk, Bonyhádon vannak kint az ipari parknál, arra Majos fele, a 6-osról lekanyarodva az elkerülő úton, és tehát akkor a baleset, amire érdemes figyelni, ez Várdomnál, még egyszer mondom, Várdom északi határában, Szekszárd felé haladva. Úgyhogy bármerre is jár, közlekedjen óvatosan, körültekintően, meg persze türelemmel, ha pedig valami szokatlan tapasztal, csörögjön a 74-es körzet 444-444-es számon. Jó utat kívánunk!
4: Antrit!

0: Jó reggelt, háromnegyed, 8 van, ez az Antrit reggel, itt vagyunk még Sasival.
1: És élvezzük a napsütést. Köszönöm szépen, mindig eltűnök.
0: Nem, most megvoltál, csak
1: megvoltam?
0: Kicsit halk.
1: No,
0: és tárgyaltuk itt a napi ötöst a közlekedés után, ugye baleset van, ne feledje, az 56-os főúton Várdomb, illetve Szekszárd között, a Várdomb északi határában tulajdonképpen, úgyhogy arra óvatosan haladjon. És akkor tárgyaltuk itt a napi ötöst, és közben volt egy telefonálónk, egy ismerős hangráadásul, és Bandi telefonált nekünk, hát én most nem napi ötöstök, de azért elmondta a vizsgasztoriát, és szerintem hallgassuk is meg, mert szerintem
1: jó. Tele van ilyen vizsgasztorikkal.
0: Biztos vagyok benne, úgyhogy hallgassuk meg gyorsan Bandit, aztán rátérünk az időjárásra is.
2: A TFM minden vizsga emlékezetes volt, az igazi kollégáknak tekintettek minket a tanárok, és volt egy kosárlabda szakedző képzésre jártam, és nem is szakedzőre, mire jártam? Kosárlabda szakképzésre jártam, igen. Szakképzésre a Pálinkás Jocihoz, aki akkor volt előtt a szövetségi kapitány, meg az M1-en, vagy az M4-en volt sporttudósító, ilyen szakkommentátor. És egy állati, egy elmevetek csávó volt, de imádtuk egymást, és ennek az volt a szokása, hogy a hiányzásokat, azt mondta, hogy aki nem tud igazolni hiányzást, az nem járjon a TF-re, tehát az életképtelen, úgyhogy a hiányzásokat mindig följegyezte magának, hogy ki nincs ott. És az utolsó előtti órán kiosztotta mindenkinek, hogy az utolsó órára mennyi pezsgőt és mennyi pizzát kell hoznia. Tehát akinek volt 3 hiányzása, az hozott 2 pezsgőt meg 1 pizzát. A pezsgőből mindig többet osztott. És az utolsó órán végig játszottunk, másfél órát, és az utolsó óra végére berendelte mindenki a pizzáját, amivel tartozott a tanár úrnak a hiányzása miatt, meg a hideg pezsgőket. És az utolsó óra végére odajött 20 pizza, vagy 25, és 30 liter pezsgő. De nem ez volt a poén, hanem utána mentünk angolból szaknyelv vizsgára, és szegény hidegkuti tanárnőhöz bementünk úgy, hogy mindenki annyira be volt csűrve, mondjuk én akkor még nem ittam alkoholt egyáltalán, úgyhogy nekem az én szervezetem elég furcsán reagált, annyira be voltunk csűrve, hogy konkrétan senki nem tudott is bemenni, tehát pántorogtunk nagyjából, és úgy mentünk be angolra. És a szegény tanárnő egész órán könyörgött, hogy fiúk, ne csinálják ezt. Hát hihetetlen, hogy viselkedtünk gusztustalanul, de aztán mindenki levizsgázott szerencsére ügyesen.
1: De azért megvárhattátok volna mondjuk a vizsgát, és utána isztok és esztek, nem?
2: Dehogyis, hát ez óra végén volt ez a...
1: Hát ezt gondoltam, hogy vittétek.
2: Ja, Végén.
0: Köszönjük
1: szegény
0: szépen.
1: Tanárnő.
0: Ja, de azt mondja, dehogyis. Hát persze, hogy órán kellett. És akkor utána talán...
1: De minden emlék megszépül, szokták mondani, tudod?
0: Így van. És akkor szakvizsgál meg
1: vagy akkor éppen sírsz, utána meg már nevetsz rajta.
0: Basketball.
1: Igen.
0: És akkor körülbelül ennyi a...
1: Egymás segítették szerintem akkor ott a fiúk.
0: Valószínű. No, időjárás hozunk egy gyorsan, Sasi, mit tudunk,
1: a mi a mai helyzet? Kis és szeles hűvös májusi időre számíthatunk. Kezdetben sok napsütésre számíthatunk a térségben, majd napközben gyakran zavarhatják felhők a napsütést, elnézést, de számottevő csapadék sehol sem várható. Sokfelé lesz élénk a nyugati északnyugati szél, kora reggel 5, délután pedig 15 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Zivatar nincsen.
1: Nem, azért részem furcsa mondom.
0: Most már 11 fok van egyébként, reggel, amikor elkezdtük itt 6 órakor a mai szeánszunkat, akkor csak 6 volt. Úgyhogy,
1: iszonyú hideg volt, igen.
0: Úgyhogy nagyon-nagyon melegszik az idő, és majd 11, illetve 15 óra között az UV-sugárzásra is kell készülni. 16 fok, tehát a maximum, utána majd 15 óra után kicsit erősen felhőssé válik az égbolt, és megindul majd lefelé a hőmérséklet, holnap reggel pedig majd ilyen 4 fok körül ébredhetünk, de hát ezt majd meglátjuk, hogyha odaérünk. Az időkép mai ruhatípje tavaszi ruha, esernyő nem fog kelleni, esni nem fog, egyébként pedig fagyos szentek van, hogy a szőlő el ne fagyjon, füstöljenek kentek, ezt írja itt.
1: És mit kellett volna felvegyél?
0: Napszemüveget.
1: Ugye? Na, de mindig mondom, látod, és
0: kinevetsz.
1: El. Na, majd holnapra. Szépen
0: hát nem
1: készüljél.
0: Fog összejönni, de nem
1: hozok
0: baj.
1: Neked.
0: Köszönöm szépen, nagyon, nagyon jól leszek, biztos jól fog kinézni.
1: Van férfi szemüvegem is.
0: Na
1: hát ugye, készülök
0: majd
1: mindenre.
0: Lesz. Jó, Pázsitfű félék az allergiásoknak, amire érdemes figyelni, hogyha valamilyen tüneteket tapasztal magán, akkor mindenképpen forduljon orvosához, és ő tud segíteni. Egyébként pedig egy enyhébb légtömeg áramlik ma fölénk, úgyhogy melegfontra érzékenyek körében fejfájás, migrén, keringési panaszok és vérnyomás problémák is előfordulhatnak. A napos időszakok viszont jó hatással lehetnek a hangulatunkra, a közérzetünkre, és ezt szerintem érdemes is kiélvezni. Úgyhogy be is lépünk mindjárt a körbe. Milyen körbe, Sasi? Hát nézel itt rám, hát belépünk a kör közepére az Eddával, úgyhogy aztán összegezzük óránkat, ne menjünk sehova.
1: Nem mondok semmit, oké.
3: Ez a Szantriz reggel.

0: Jó reggelt, jó reggelt, 5 perc múlva 8 óra, itt vagyunk az Antit reggelben.
1: Szép jó reggelt.
0: És a napi 5-ös tárgyaltuk óránk első felében, meg utána közlekedtünk, időjárás, közlekedési info továbbra is,
1: hogy baleset
0: van Várdomnál az 56-os főúton, a település északi határában, tehát Szekszárd fele, illetve ha már itt vagyunk, akkor elméletileg még nem történt meg, de egy kulcscsomót is keresünk, illetve keresnek, kicsit rajtunk keresztül is, hogy segítsünk nekik, próbáljunk meg. A Napfény utcától az Csatári üzletházig vezetett el, két kulcs van a kulcsomon, egy ezüst elefántos dísz, valamint egy kis világító lámpa, úgyhogy ezt még mindenképpen hozzáteszem, és akkor a mai témánk egyébként mi is volt?
1: Az volt a kérdésünk, hogy van valami vicces vizsgasztorid?
0: Igen, és akkor itt jöttek azzal, hogy lefejelte az asztalt például.
1: Ez kellemetlen lehetett. Igen, nagyon... Mária például azt javasolták, hogy taktikázzon, hogy próbálja ő irányítani igen magát a vizsgát, és arra fele terelni. Igen, hogy amit ő tud, és amit el szeretne mondani.
0: Aztán volt Vali a terüli asztalkámmal.
1: Az nagyon jó volt, ez a kolbász reggelizéses.
0: És akkor kapott egy hármast.
1: Igen, Béla meg azt mondta, hogy neki igazán nem volt, inkább a gyerekei példáját ugye mondta, hogy a telefont betették a történelem atlasz alá, és akkor kellemetlen, amikor világít, igen, mondjuk, hogyha egy hívás volt, de ő mindig nagyon stressznek élte meg magát a vizsgahelyzetet.
0: Neked volt ilyen egyébként?
1: Képzeld, hogy nekem csak annyi volt, hogy érettséginél ugye első nap bementünk, és én aznap utolsóként mentem, képzeld, ebbe délután ilyen 3-4 óra fele, tehát az szerintem kiregeli az embert ez a helyzet, hogy megjön neki a többiek. De meg te sem, nem is tudsz már semmit, meg a nevedet se tudtad már nagyon elmondani, nem azt, hogy a tananyagot, vagy főiskolán volt egyébként, volt egy társadalomorvostan tantárgyunk, ami lehet, hogy csak egy fél éves volt, vagy talán még volt egy fél év, nem tudom, de teljesen jelentéktelen, szerintem ilyen töltelék tantárgy volt, és akkor még kézzel dolgoztam ki a tételeket, mert volt 35-40 tétel, az egész évfolyam az én tételeimet másolta, tanulta, mindenki abból készült, és bemegyek, és hát ilyen rövidke tételt húztam, nem találtam semmi mást, és akkor kaptam egy egyest. Annyira szíven ütött, én annyira rosszul voltam, hogy te úr Isten, hogy mennyit készültem, és mondja a tanár, hogy jó, akkor holnap lehet jönni ismételni. Jó, ott kicsit sírtam délután, hát tanulni nem tudsz, akkor bementem másnap, elmondok egy másik tételt, azt mondja a tanár úr, hogy maga minek jött ide? Hát mondom, a tanár úr biztos szeretett volna látni, vagy találkozni még egyszer velem, nem tudom, és akkor kaptam egy ötöst. Na. De azért ezek ilyen mélyen érintik az embert, és ezt úgy megjegyezte, hogy ezért mondtam azt neked az elején, hogy nem tudhatod, hogy hányast kapsz. Én ugyanúgy tanultam egy ötösért is, meg ugyanúgy tanultam egy hármasért is például.
0: Én csak szerencsés voltam.
1: Egyébként vannak ilyen emberek, ez őrület.
0: Irodalomból az első 6 tételt néztem át, és a negyediket húztam ki. Tehát, hogy, és pont tudtam a Jónás könyvét, meg ez volt a történelmi érettségén, én voltam a legelső. Uh-huh. És beszéltük az osztályfőnökkel még a külön szobában, ahol reggeliztünk, hogy na, én a rendszerváltást akarom kihúzni, és amikor kihúztam a rendszerváltást, az osztályfőnök szakadt a röhögéstől a vizsgateremben, úgyhogy nekem csak ilyen szép emlékeim
1: volt vannak. Egy kicsit, amikor az másik oldalon álltam, ugye, mint szakvizsga szervező, még a hivatalban, és ugye felnőtt emberek jöttek alapvizsgázni, szakvizsgázni, ezért nem volt egy egyszerű dolog, és hát ugye ott a tételeket, hát rengeteg volt, azért próbáltam empatikus is lenni a kollégáimmal, ugye én mindig sorrendbe tettem a tételeket, és azért ezt nagyon jól tudták, hogy körülbelül honnan kellene húzni, tehát ezt most már szerintem elmondhatom, de szerintem itt nem az a lényeg, hogy azt kiszedni az emberekből, amit nem tud, hanem pontosan azt, amit tud.
0: Így van.
1: Nem?
0: Tehát, így van. No, akkor ezzel zárjuk a napi 5-ös óránkat, és felkészülünk a következőre, mert hogy egy perc múlva már 8 óránál járunk, aztán a hírekből informálunk, én pedig megfulladok, úgyhogy maradjon velünk. Csak.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám. Unyorogsz vezetés közben. Egyre rosszabbul látsz. Karcos a régi napszemüveged. Május 14-e és 17-e között az Optic World-ben a helyed, mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni. Ne halogass tovább. Most gyere. Optic World, a tisztánlátás szakértője. Szekszárd, Széchenyi utca 49.
4: Pattan nyerekbe és légy te a jövő bajnoka. A Szekszárdi Sportközpont és a Bringa Sport bemutatja kispedálosok nagy díja. Május 22-én pénteken 13 órától a Baka István általános iskola melletti füves pályán várjuk a 2012 és 2020 között és utána született gyerekeket egy izgalmas MTB tehetségkutatóra. Az előnevezés május 19-ig ingyenes. Regisztrálj online vagy személyesen. Részletek a Szekszárdi Sportközpont honlapján és Facebook oldalán. Ajándékcsomaggal várunk minden indulót. És ne feledd, május 15-én irány az út szélére. Legyen Szekszárd a leghangosabb szurkolói bázis a Tour de Hongrin, és élj Éljük át együtt a magyar körverseny varázsát.
5: Figyelem, Szexárd! A nyitrai csoport szexárdi autóházaiba értékesítő kollégát keres, akár azonnali kezdéssel. Ha magabiztos vagy, szeretsz emberekkel dolgozni és motivál a siker, csatlakozz hozzánk. Küld el önéletrajzot még ma. Álláskukac@nyitraicsoport.hu. Nyitrai csoport. Szexárd, Pásztor utca 8.
6: Nyílt lánggal járó munkát végez. 300 kg mennyiséget meghaladó, robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot tárol, esetleg éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását végzi. Akkor tűzvédelmi szakvizsgát kell tennie, ami nálunk jóval többet jelent egy papír megszerzésénél. Az Ergonom Kft. Több mint 30 éves szakmai tapasztalatával minden kérdést magabiztosan meg tud válaszolni. Munkáltatóként pedig biztos lehet abban, hogy munkavállalója megfelelő képzésben részesül.
4: Jelentkezési határidő 2026. június 2-a.
6: Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
3: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: Országos állateledegyűjtést rendeznek a hétvégén. Füst Milán arany zsebórájára is lehet licitálni. Ma napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Karikó Katalina, a Szegedi Tudomány Egyetem Nobel-díjas professzora örömmel vállalja, hogy Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter tanácsadójaként dolgozzon, tudatta az MTI-vel a Felsőoktatási Intézmény Közkapcsolati Igazgatósága kedden. A közleményben idézték a biokémikust, aki úgy fogalmazott, ha az ismereteinek és a tapasztalatának szól a felkérés, nem pedig a nevének, akkor elvállalja az egészségügyi tanácsadói feladatot, de csak fizetés nélkül. A professzor leszögezte, a legfontosabb tanívaló az, amit az emberek maguk is megtehetnek önmagukért. Ez a megelőzés, aminek lényege az egészséges táplálkozás, a rendszeres testedzés, az éjszakai pihenés. Hozzátette, ezt kiegészíti a rendszeres szűrővizsgálatokon való részvétel. Országos állateledegyűjtést rendeznek a hétvégén. Mancsa bajban címmel 6. alkalommal szervez országos állateledegyűjtő akciót a Spár Magyarország és az Országos Állatvédőrség Alapítvány május 16-án és 17-én. A szervezők közleménye szerint az adománygyűjtést szombaton és vasárnap 10 és 16 óra között tartják az Interspár áruházakban. A kezdeményezés célja, hogy a vásárlók segítségével támogassák a civil állatvédő szervezet gondozásában élő kutyák és macskák ellátását. A tőrös darazsak az emberekre, háziállatokra nem veszélyesek, elpusztításuk felesleges és törvénytelen, hívta fel a figyelmet a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület az MTI-nek küldött közleményében. Májustól lehet számítani a termetes tőrös darazsok feltűnésére, amint a kertek, parkok gyepén, egy korhadófa közelében a komposztnál keringenek, akár nagy tömegben is. Az MME arra hívja fel a figyelmet, hogy ezek a rovarok biológiai úton segítenek kordában tartani, például a cserebogár szaporulatot is. Csaknem 700 tételre, köztük Füst Milán arany zsebórájára, drágaköves ékszerekre, festményekre és különféle ritkasságokra is lehet licitálni a BÁV májusi művészeti aukcióján Budapesten. A BÁV Art közleményében kiemelték, hogy az aukció egyik legszemélyesebb darabja Füst Milán arany Ulysses Nardin zsebórája, egy svájci gyártó modellje. Az aukciót május 19-én és 20-án rendezik meg a MOM Kulturális Központ kupola termében.
3: Rádió Andrit időjárás.
7: Ma napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, de a gomolyok főképp délután időszakosan jobban összeállnak. Kisebb zápor az északkeleti harmadban várható, máshol csapadék nem valószínű. Az északnyugati-nyugati szelet nagy területen élénk, néhol erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 20 fok között alakul.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
3: Rádió Antrit FM 105.1.
0: Jó reggelt, ez az Antrit reggel, 4 perc múlt 8 óra, én Vörös Levente vagyok, és itt van velem továbbra
1: reggelt,
0: is Sasi.
1: Szép jó reggelt, vagy csodaszép napot indítjuk. Csodaszépet,
0: igen, bizony,
1: napsütésben a
0: nagyon
1: napunkat.
0: Nagyon jó időnk van, és akkor megkezdjük a tárgyalgatós beszéljünk róla óránkat, amiben mit is kérdezünk, egy kardinális kérdésünk van.
1: Így van. Ugye május a szerelem, a házasságkötések hónapja, így arra vagyunk kíváncsiak, hogy ön mit adna egy esküvőn ajándékba az ifjú párnak.
0: Ugye, azért ezen el kell gondolkodni, amikor valaki esküvőről megy, hát én nem szoktam ritkán járni, vagyis gyakran.
1: Tehát
0: ritkán.
1: Akkor ritkán jársz, igen?
0: Úgyhogy nekem például
1: mostanában én sem egyébként, bár a héten fogok menni, vagy hétvégén.
0: Meg ezek átalakultak.
1: Teljes.

0: punto.
1: Jó reggelt, ez az Antrit reggel, 9 óra 8 perc van, megkezdjük beszélgetésünket Róla Nikóval, a Romcar Travel iroda vezetőjével, és vannak még mindig aktuális témáink, ugorjunk bele egyből szerintem a kerozinba.
2: Szó szerint mi? Ugorjunk a kerozinba.
1: Ugorjunk a kerozinba,
2: mert van kerozin. Azért.
1: Van kerozin, igen, ezt tisztázzuk le, mert ugye itt mondtad talán, hogy adtak ki hivatalos tájékoztatásokat?
2: Így van, a nagy piacvezető turoperátor szervező irodák kiadták végre a hivatalos tájékoztatást, és az összes platformon, amit ma egy utas csak használhat, vagy ma egy halandó ember használhat, kiadták azokat a hivatalos tájékoztatásokat végre, forint fillérre pontosan, hogy mit is jelent egy esetleges kerozin pótdíjnak a beiktatása a szezonban. Egyébként a szezon elindult, egy hete megy a nyári szezon, az előszezonra pedig rengeteg iroda garantálta azt, hogy ha lesz is esetlegesen kerozin pótdíj, akkor ezeket az utasok felé nem terhelik tovább. Bizonyos dátumokat megszabtak ezek a charter gazda irodák, és azt is elmondták, hogyha utána várható pótdíj, akkor ez a pótdíj számszakilag mit jelent, és ebből hány százalékot tudnak tovább érvényesíteni az utasokon. Tehát gyakorlatilag, ha most mindenki meglátja, hogy hol foglalt, melyik charter gazdához tartozik, melyik utazási irodánál foglalt, igazából magyarul ezt úgy hívják, akkor gyakorlatilag egy telefonnal ez az összes itt láttam, ott láttam, ilyen csoportban láttam, ezt hallottam, ezt mondta a szomszéd, véget tud vetni, és a mai nap egy percen belül forintra fillérre tudhatja, hogy milyen kerozin pótdíjjal kell számoljon, hogyha esetlegesen lesz.
1: Igen, és van, ugye ezt itt beszéltük is, de tisztázzuk adásban is, hogy vannak olyan irodák, ahol már előre van ilyen pótdíjbiztosítás, vagy kerozin pótdíjbiztosítás, hogy befizetsz X összeget, és akkor nem terhelik rád a későbbi kerozin pótdíjt, ezzel most mi a helyzet?
2: Igen, ezt egyébként én is percekig ültem ezen az e-mailen, hozzám is elérkezett, és egyébként a szakma is nézi, és értelmezi ezt az e-mailt, és nagyon megosztók a vélemények, az enyémet elmondhatom, mert nyilván mi ezt is képviseljük, hogy én abszolút nem tartom ezt, egyébként nem tartom etikusnak sem, hiszen azt gondolom, hogy jelenleg tényleg akár a tegnap előtti napig, amíg nem jöttek ki a hivatalos kommunikációk, a légitársaságok és a chartergazda irodák részéről, addig olyan valamire egy X összeget befizetni, amiben reménykedünk, hogy ez az X összeg kevesebb lesz, mint az az összeg, amiről nem is tudunk.
1: Igen. Ezt remélem, érti, tehát így abban mindenki reménykedik az ember, hogy lesz pótdíj, és, igen, és igen, nyerünk a dologgal, mert mi kevesebb összeget fizetünk a biztosításra.
2: Így van, de mi nem tudjuk, hogy minél kellene kevesebb összeget fizetni.
1: Meg hogy tehát, lesz hogy a pódi.
2: Így van, tehát hogy nem, abszolút nem azt gondolom, tehát hogy nem, én azt gondolom, hogy az utasoknak mi egyértelműen azt tanácsoljuk, hogy nem, most azért fizetni egy biztosítást X összegért, amit nem tudjuk, hogy esetleg lehet, hogy kevesebb lesz a kerozin pódi. Tehát hogy nem lehet ezeket most így tudni. Én ezt nem, abszolút nem javaslom az utasainknak. Nekünk is van utasunk, aki az említett irodák járatain fog ülni, és őket is ugye el kellett látnunk ezzel a lehetőséggel. Nyilván mindig megkérdezik, hogy mit csinálnánk, mi nem csinálnánk ezt. Én most jelenleg ezért erre szóló, ez is ez a biztosítás, szóval egyébként nem a legjobb szó rá, hogy ők ezt kommunikálták, mert egyből összekeverik a vendégek a biztosítással, az igazi utas biztosítással, vagy az útlemondási biztosítással. És ugye már minket is hívnak, hogy milyen biztosítást lehet erre kötni, semmiért nem lehet erre kötni. Mert a biztosítás, az utas biztosítás, ugye az arra szól, hogy ha baleset, betegség vagy a podgyászoddal,

0: bankárod, az útlemondási biztosítás pedig gyakorlatilag addig a napig érvényes, hogyha valaki mondjuk szerdán utazik, akkor az útlemondási biztosítás keddig szól, tehát az utazás megkezdéséig szól, és arra biztosít összesen, vagy egyáltalán csak arra biztosít, hogy ha például elütött egy autó, vagy egy nem várt, nincs előzménye egy olyan betegségnek, ami nekem most az utazás előtt derült ki, tehát egyáltalán nem szabad, hogy előzmény
1: legyen. Vagy leégett a ház.
0: Igen, vagy olyan nem várt külső tényező, amire egyértelmű az a válasz, hogy nem az utazás a fő prioritása az utasnak. Ezen kívül semmi másra nem érvényes. Ha meggondoltam, elváltunk, külön költözünk, mégsem nyaralunk, mégis nyaralunk, nincs kedvem menni, miért korán megy a járat?
1: Behívtad dolgozni.
0: Ezek nem, tehát biztosító nem ezt gyűjti, hát nyilván akkor ugye nem lenne van szó, hogy életben maradjon. Tehát nem ez, és abszolút nem kell ilyenekkel gondolkodni, hanem egyszerűen azt kellene szerintem mindenkinek így sugallni, akár itt az ételen keresztül, hogy irodánál foglaltak, fel kell hívni azt az irodát, mint annó, amikor az ajánlatot kérték, mindenki szakértő, mindenki szakember, akik ezen a területen dolgozik, és kérjenek hivatalos információt és állásfoglalást.
1: És akkor az a biztos.
0: Így van, nem, a szakma tudja, hogy mit kell csináljon az utas, hiszen azért vagyunk, különben minek lennénk nyitva. Mindenki tud repjegyet foglalni, hotelt foglalni, ezek nem ördöngös dolog, amit mi csinálunk. Mi egy biztonságot kell tudjunk adni azoknak, akik velünk utaznak.
1: Így van. No, hát hogy mi a helyzet még az utakon, mármint nem a közutakon, hanem az utazásos utakon, arra is rátérünk majd. Előbb viszont még meghallgatunk egy dalt, Rita Ora énekel, ne menjen sehova. Antrit reggel!

0: Jó reggelt, ez az Andrét reggel, itt vagyunk 16 perccel 9 óra után Róra Nikóval, a Romkárt Travel iroda vezetőjével, akivel hát az előzőekben egy igencsak kevésbé jó témáról beszélgetünk, ugye a kerozin hiány, kerozin pótdíja kapcsán, de azért beszélgessünk valami vidámabbról is. Mi a helyzet egyébként a szezonnal? Vannak
1: igen,
0: jó hírek?
1: Pont tegnap ez annyira furcsa érzés volt, órakor lekapcsoltam az egyik meetinget, online meetinget, ahol tényleg végre pontos információkat kaptunk a kerozinról, vagy a kerozin kérdéskörrel kapcsolatosan, illetve a szakma tudta ezt megbeszélni, és nagyon jó és építő jellegű beszélgetés volt, de ez nyilván az embert azért lehúzza, és akkor utána az ember bekapcsolódik egy arab Dubai volt ugye, illetve a Dubai és a luxusutak volt ugye a következő meeting, és az legalább sikerült visszahozzon az életbe, vagy legalább a nulla szintre visszakapaszkodik az ember. Annyira jó meglátások voltak, és teljesen ide is le tudom fordítani egyébként így a magyar utazóközönségre, hogy teljesen ki vannak égve az emberek, egyszerűen mindenki hullafáradt, de ezt látjuk is ugye minden nap, megérzi az ember saját magán is, úgy vágynak az emberek egy nyaralásra, egy utazásra, hogy teljesen megfordult ez az egész, ez volt egyébként ennek a konferenciának is a lényeg, amit hallgattunk, hogy már nem egy ilyen szükséglet, hogy az évi egy nyaralást beírja a család, tudod, július 4-én, és akkor minden igen. Évben akkor megy a család nyaralni, apa, anya, meg a gyerekek, hanem hogy egyszerűen teljesen átértékelődött ez az utazás. Nem egy ilyen muszáj lett, hogy muszáj elmenni nyaralni, hanem egyszerűen abban az értelemben lett muszáj, hogy annyira fáradtak az emberek, és annyira mindenki ki van égve, hogy úgy keresik az utazást, mint például ezen a tegnapi meetingen olyan hasonlatot hoztak, hogy régen az emberek vásárolták a tárgyakat, és attól vártak ugye valami nagyon nagy megelégedettséget, és hogy örömöt, és bármit. Most pedig tényleg kihelyettesíti ezt egy repülőjegy, kihelyettesíti ezt egy kétnapos elutazás valahova. Tehát a legnagyobb luxus ma eltűnni valahova pár napra, vagy egy hétre. A legnagyobb luxus egy telefonmentes vacsora, ugye azzal, akivel igen. Éppen ülök szembe, és nem a telefonomat nyomkodom közben. Tehát, hogy annyira nagyon jó volt egyébként végig hallgatni, mert teljesen leírta akár egyébként az embernek, akár saját magamnak is, meg az utasainknak a működését, hogy egyszerűen itt az idő egy picit valahova megszökni, vagy elszökni, vagy nyaralni menni, és annyira más volt ezt a gondolkodásmódot hallgatni, hogy végre nem az volt a luxus, hogy elénk tették a tényleg ugye Dubájra jellemzően, tudod, az 5-6, meg nem tudom hány csillagosnak hirdetett luxus hoteleket, hanem a luxus az az új csend. A csend, az elvonulás és a nyugalom. Úgyhogy nagyon...
0: Minél egyszerűbben.
1: Akár minél egyszerűbben, mert nem azt kérdezi már tőlem sem az utas, hogy melyik az a hotel, ahova úristen feltétlenül menjünk, vagy ezt a hotelt keresi, vagy akár mondjuk az utóbbi években nagyon-nagyon felkapott volt, hogy hozták ugye az egyes felületekről lefotózott celebritások által használt hoteleket, ugye, hogy ő is oda akar menni, abszolút csak oda vágyik, hanem most már nem is hoteleket és konkrét ilyen resortokat kérnek, hanem egyszerűen ajánljunk egy helyet, ahol tud egy picit maga lenni, tud egy kicsit csendben lenni, el tudnak egy picit vonulni a családdal. A csend lett az új az a csillagnak a jelzője. Annyira furcsa volt hallgatni egyébként, de nagyon jó irány szerintem.
0: Még egy másodpercre a kerozinra térjünk vissza.
1: Csak éles váltásaid vannak egyébként.
0: Éles váltásaim vannak, igen. Csak hogyha már így jó hírekről beszélünk, meg annak a kapcsán vagyunk. Ugye itt sok légitársaság nyilatkozta, hogy náluk a kerozin már le van kötve korábbi áron. Erről mit tudunk, ez így létezik, vagy ezt így mehet, hogy nem fognak esetleg emelni, mert már egy korábbi áron megvették, betartalékolták a kerozint, vagy ez hogy működik?
1: Nagy légitársaságok, igen, ők már egyébként ki is adták a nyilatkozatokat, hogyha az utasok figyelik ezeknek az oldalaknak a hivatalos oldalait természetesen, és ez nagyon fontos, hogy tényleg a hivatalos légitársaságok oldalán tájékozódjanak, akkor igen, már rendre kiadta 2-3 piacvezető légitársaság is, hogy ők nem ma gondolják át, hogy honnan lesz meg a kerozin, ugye az egyébként már működő és kiírt járatokra, hanem ugye ezekkel gyakorlatilag megvannak majdnem ugye a teljes szezonra nézve. Van ABCD terv, van egy csomó járatösszevonási tervezet, esetlegesen nagyon-nagyon rossz esetben, amiket egyébként rendre félreért mindenki. Tehát például most ugye adás előtt pont beszélgettük, ugye Ciprust hoztuk fel ugye példának, hogy ez is annyira furcsa volt, hogy ugye Cipruson ugye két repteret használnak a magyar utazók is, és az egyik az folyamatosan ugye túltalített, folyamatosan dübörög, már olyanok nem is mennek oda, akik Ciprus nyugalmi részét keresik. Ellentétben a másik tényleg nyugalom, csend, semmi köze nincs ugye a Ciprus lüktető életéhez. Ezt az úti célt jelenleg az egyik légitársaság felfüggesztette, nem indítja az idei évre tervezett járatait. nyilván szalagcímként hozták le, főcímként, nem tudom, kiemelve, kövérbetűvel, mindennel, hogy az egész ciprusi menetrend törölve, szó nincsen ilyenről. Tehát ilyenkor a légitársaságok a meglévő előfoglalás, foglalási adatok alapján racionalizálják a járataikat, és például az abszolút eleve már veszteségesnek ítélt járatokat ilyenkor kihúzzák. Nem csak az idén húzzák ki, amikor most a kerozin a fő probléma, hanem már kiúzták tavaly is egy csomó ilyen úti célet. Tehát, hogy most ennek nagyobb hír értéke van, mert most ugye összetudjuk vonni ugye a kerozinnal. Ezt az úti célet, ezt a légitársaságot is Budapestről nem azért, ezt a menetrendjét a légitársaságnak nem azért szüntették meg, mert nincs arra a járatra kerozin, hanem azért szüntették meg, mert évek óta veszteséges. De most ugye nyilván nagyobb hírrel tudott robbanni, mert ugye most összevontuk ugye a kerozinnal. De visszatérve az eredeti kérdésedre, igen, a nagyok már lenyilatkozták, hogy a szezonra elegendő kerozinnal rendelkeznek. Nagyon érdekes hallgatni egyébként ezeket, és olvasni is, hogy ez hogy működik belső berkekben. Amiket mi tudunk információkat, ezeket nekünk is nagyon érdekes hallgatni, hogy akkor mondjuk egy másik járaton, másik légitársaság, másik légikikötőben fog tankolni, máshogy ütemezik mondjuk az átszállásos járatok esetében a tankolásokat, máshol veszik fel az üzemanyagot, máshogy csoportosítják át a járatokat, összevonnak mondjuk esetlegesen olyan járatot, egyik másik járatot, de tartják a menetrendet, tartják ezeket a járatokat, maximálati járatszámot picit csökkenti, de magát azt, hogy az utas A-ból B-be eljusson, ami egyébként az utazót érdekli, mert őt nem érdekli a menetrend, nem érdekli ez, amiről mi beszélünk, csak az, hogy tudok utazni, vagy nem tudok utazni. Egyszerűen ennyire egyszerűen érdekli az embereket ez az egész. De a belső részeket hallgatva én nagyon szeretem, és rettentő érdekes hallgatni például a piacvezető két légitársaságnál, hogy mik ilyenkor azok a ABCD tervek, mikkel vannak ők ilyenkor felvértezve, vagy esetleges ilyen helyzetben. Nagyon megnyugtató hallgatni, hogy így mondjam, bárcsak szó szerint vissza tudnám ezeket idézni, de a lényeg az, hogy oly mértékben megnyugtató, hogy ők az idei szezonra való kerozin kipipálták. Uh-huh. Tehát elfogadottnak tekintik. Van, létezik, az lehet.
0: Hogy... És azon az áron van lekötve, ami volt mondjuk a hormuzi szoros lezárása előtt.
1: Igen, de ezek a vezető társaságok, tehát lesz olyan társaság, és biztos vagyok benne egyébként, hogy lesz, tehát fogok
0: nem
1: jönni júliusban.
0: Ennyire előre?
1: Nem, igen, meg lesz olyan, akinél júliusban itt arról fogunk beszélgetni, hogy jaj, nem tudom, ennek az úti célnak az elérésében ezt a légitársaságot használva be kell fizetni ezt a kerozinpódiat. Van rá esély, hogy lesz ilyen beszélgetés is, de ahogy kezdtük is, nagyon fontos, hogy már most lehet érdeklődni annál az utazási irodánál, ahol foglaltak az utasok, hogy ezeknél a légitársaságoknál, akik már most kiadták, hogy milyen maximumban meghatározott kerozinpótdíjjal számolhat egy utas, azzal már most tudunk tervezni.
0: Igen.
1: Tehát nem azt várjuk, hogy vajon valaki szülje már meg ezeket az árakat, vagy hogy bármibe is belekényszeríthetnek minket, mert ugye azt is beszéltük, és ez is nagyon fontos, hogy amikor megveszük ugye a repülőjét, mindenki örül a repülőjének, azt szorongatja, és akkor az egy papíron van, és azt tényleg nekem ugye, hát ez az érzés, ez megvan. Oké, de nem a repülőjegyet kell akkor csak szorongatni, hanem ezzel egy időben, amikor leütöttük azt az entert, aláírtunk úgymond egy ASF nyilatkozatot, elfogadtunk egy szerződést, életbe lépett egy szerződés. És ott nem csak a légitársaságnak a jogai vannak, hanem az utas jogai is benne vannak. És nyilván nem ezeket lapozza utána senki, gondolhatod.
0: Nem, hanem lobogtatja a jegyet, hogy de nekem itt a jegyem.
1: Így van, de köti, tehát az utasokat védi ez a szerződés, és le van írva, mindenki meg tudja nézni, de irodákat is fel lehet hívni, be lehet menni nyilván oda, ahol foglaltunk, és meg lehet kérdezni, hogy az én esetemben mit jelentene egy ilyen kerozinpódi, és az ott ülő ebben jártas kolléganő el fogja mondani, hogy mit jelent annak az utasnak, ha lesz kerozinpódi, mit jelent a részére ez a kerozinpódi, nagyjából milyen összeget jelent, de mondom, csomó légitársaság esetén már tudjuk a fix, konkrét összegeket is.
0: Nyilván most nincsen statisztikám, hogy mennyivel esik vissza emiatt az aggódás miatt a repülős forgalom, de hogy hogyan hat esetleg a többi tömeg, hát nem tömeg, ugye a többi közlekedési formára, legyen az busz, vonat, vagy esetleg autó, szerintem erre is rátérhetünk majd, előbb viszont meghallgatunk egy dalt, maradjon velünk!
2: Antrit reggel!

0: Jó reggelt, ez az Antrit reggel, 2 perc múlva 9:30 járunk, de még folytatjuk beszélgetésünket Róla Nikóval, a Roncar Travel iroda vezetőjével, és ugye itt az előzőekben már mondtam, hogy olyan pontos statisztikáim nincsenek, nyilván ezt jobban látjátok, hogy visszaszorult egy kicsit a félelem miatt is, gondolom, meg a pénzügyi helyzet miatt is a repülős utazás, illetve a repülős utazások, és talán egy kicsit áttevődik ez a vonat, saját autó, buszos utak, ez hogy van most, mit látok ebből?
1: Ugye nagyon erős volt az előfoglalás, a nyári előfoglalás, ugye ez januártól szinte március végéig ugye tartott, tehát rengeteg embernek van repülőjegye és repülős nyaralásra vágynak. Nagyon kicsi elenyésző, egy kezemben megszámolom, hogy egy ilyen óriási dömpénél, amit mi is lehoztunk, hány lemondás van hivatkozva erre a kerozén őrületre, tehát tényleg szinte egy kezemben meg tudom számolni, de az is nagyon fontos, és biztos nem lehet mellette elmenni, hogy az utóbbi időben, az utóbbi 2 hétben én ennyi Adriát soha nem számoltam az utóbbi években, mint amennyit most az elmúlt 2 hétben, mert nagyon sokan megijedtek, és talán már egyszer érintettük, hogy ez úgy van, hogy én nem tudok ilyenkor repülős, nem tudok rétát mondani a családnak, amikor ül velem szembe az asztalnál, és ő már pedig meggyőződése és hite, hogy nem lesz elég kerozin, és akkor ő így inkább autóba ül és elmegy az Adriára, úgyhogy nyilván ilyenkor mi is elmondjuk a mi állásfoglalásunkat, vagy hogyha megkérdezik, nyilván elmondjuk a mi szemszögünkből is, de ilyenkor az irányba megyünk tovább, hogy akkor jó, rendben van, beül a család az autóba, és mennek olasz, vagy ugye a horvát Adriára. Nagyon sokan vannak az utóbbi időszakok, az utóbbi hetekben teljesen lehet érezni, hogy az autós nyaralások előtérbe kerültek, és a buszos körutak iránt is megnőtt az igény, illetve a kereslet, sokkal többen keresik a busszal történő indulásokat is.
0: Azok merre mennek nagyjából így Európa szerte, nyugat fele?
1: Igen, nekünk is kezedel van egy, nem is tudom, azt hiszem talán, hát most ezt illene tudnom, de 15 éve biztos, úgyhogy annál régebb óta, inkább 20 éve mondanám, induló görögországi járatunk, egy magyar piacvezető irodával végezzük ezt, mi vagyunk a személyszállító földi partnere, ugye a buszokkal, és ezt gyakorlatilag tényleg 20 éve, túlzás nélkül mondhatom, minden hétfőn és minden pénteken viszi a magyar utazni vágyókat le a görög tengerpartra. Hát nyilván el tudod képzelni, mondjuk elindulnak délután 2-kor, és másnap reggel 8-9 óra körül szállnak ki ugye Görögországban, az adott észak-görög üdülőhelyen a buszból. Hullafárasztó utakról beszélünk nyilván.
0: Hosszú, igen.
1: Igen, 20 év alatt mondjuk nagyon sokat fejlődött az autóbuszpark, gyönyörű modern buszokkal utaznak most már, tehát nem is arra van most már inkább a kérdés, hogy Jézusom, ezt így hogy lehet kibírni, hanem még mindig árérték arányban egy szuper jó kategóriába besorolható út, mégis Görögországba utazik ugye az adott utas. Nagyon sok család használja, sok esetben, akik nem szeretik a repülőt, félnek a repülős utaktól, most itt nincs közel kerozinnak ehhez.
0: Nem amúgy, igen.
1: Évek óta ezt használják, van 8-10 üdülőhely, imádják, fölülnek a buszra, akár mondjuk itt Szekszárdon. Nagyon nagy könnyebbség egyébként az utazóknak, hogy semmit nem kell megfejteni, kitalálni, nem kell transfer, nem kell kigondolni, átszállni, nem tudom,
0: igen, átvilágítás, biztonsági ellenőrzések, melyik kapuhoz kell menni.
1: Így van, mindenhol mentesül, felszáll a szekszárdi vasútállomáson, egyetlen egy, mondjuk igen, a magyar határon át kell szálljon ugye abba a buszba, ami ugye úgymond nagy busz, ami viszi ugye a nagy csoportot, ugye 50-80 fős csoportokról beszélünk itt egy-egy busz esetében, és másnap ébred Görögországban a tengerparton. Szóval, hogy rengetegen használják, a mai napig az egyik majdnem úgy legjobban keresett utazási forma nálunk ez a Görögország busszal.
0: És megugrott egy kicsit most?
1: Abszolút, persze. Tehát ez olyan szinten érezhető, hogy úgy hidd el, hogy mondjuk megjelenik egy őrületes poszt, vagy egy nem tudom, a felületeken ugye egy-egy hír, és másnaptól mondjuk a buszos utakat keresik. Tehát, hogy olyan nagyon gyorsan reagálnak az emberek ezekre a hírekre, ugye egész nap a telefon pörgeti mindenki, meglátja, és holnaptól, akiknek a repülős Krétát, Korfut, Rodos, Zakintos, Spanyolországot, Törökországot, mindent számoltunk, benne vagyunk az ajánlat tökéletes közepébe, már tényleg a szobákat vesézzük, hogy éppen milyen ágy lesz. Ők kedről szerdára irány az Adria, tehát kocsival.
0: És akkor az egész.
1: Az egész megy ugye a kukába, és akkor ugye keressük az adriai apartmanokat, úgyhogy igen, nagyon gyors az utasok reakció, ide, ez mondjuk biztos igaz.
0: Hát akkor ehhez kívánok sok kitartást.
1: Nekem van
0: hát
1: egyébként.
0: Gondolom, az kell. Hát az még mindenképpen kell ilyenhez. Meg persze azt is, hogy azért minél előbb rendeződjön a helyzet, és nektek se legyen akkora teher ez az egész. Úgyhogy Róla Nikó, köszönöm, hogy itt voltál.
1: Hát én meg köszönöm, hogy itt lehettem.
0: További szép napot neked.
1: Köszönöm.
0: Mi pedig zakatolunk tovább Szőke Annikó gasztroszakemberrel, akivel pünkösdölni fogunk. Hamarosan, elő viszont meghallgatunk mindjárt egy dalt, ne menjen sehova.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám! A stadion élményt a nappalitba.
2: Idén-nyáron heteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar. Minden, ami telekommunikáció.
3: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
4: Igényesen kialakított irodahelyisége kiadók Szexárd központjában, az August Imre utca 9-11 szám alatt, a Volt szakszervezetek házában. További információ a 30 95 08 623-as telefonszámon.
5: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szexárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szexárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004 www.ibvr.hu.
2: Ennyi volt a reklám.

0: Jó reggelt, ez az Antrit reggel. Megkezdjük beszélgetésünket Szőke Anikó gasztroszakemberrel, az Antrit Gasztróban, akivel ezúttal egy igencsak aktuális ünnepet fogunk áttárgyalni, illetve az ahhoz tartozó szokásokat és ételkérdéskört is. Jó reggelt, köszöntelek!
1: Jó reggelt kívánok, szia Levente, üdvözlöm a hallgatókat!
0: Pünkösdölünk egyet, igaz?
1: Így van.
0: Ez a májusi pünkösd. Mit tudunk róla, hogy jön, kapcsolódik ez a gasztronómiához, erre is rátérünk majd.
1: Igen, mivel mozgó ünnepről van szó, ez minden évben másnapra esik, húsvéthoz kapcsolódik, húsvét után a 40. nap áldozó csütörtök, az 50. napon kezdődik a pünkösd, idén május 24-én. Húsvéthoz hasonlóan ez is egy hosszabb, egyhetes ünnep, de 2 nap, amit hivatalosan tartunk.
0: Ugye akkor nem kell dolgozni.
1: Igen, hát azt tudjuk, hogy pünkös hétfő, akkor szabad nap van. Csak a pünkösd a keresztény egyház ünnepe, ugye meg annyi hagyománnyal és szokással a keresztény egyház annak az emlékére tartja, hogy Jézus mennybe menetele után a Szentlélek leszállt az apostolokra, így a pünkösd az egyház születésnapjának a napja is. Sok helyen tartottak ezen a napon pucsujárást, legjelentősebb és legismertebb a pünkösdi hagyományok közé tartozik a máig is élő búcsújáróhely, Csíksomjó, mely az utóbbi években nem csak a keresztény, hanem az összmagyar zarándok helye is vált. Ugye Európa jelentős részén már a középkor óta tartanak pünkösdi vagy május királyi választást. Ennek a kis hazai vagy falusi megfelelő a pünkösd király. Ugye a lovas versenyen tekézéssel és tűzugrással dőlt el, ki ihat egy éven keresztül ingyen a kocsmában, mint pünkösd király.
0: És hát ha van király, akkor királynő is van.
1: Hogyne. Ugye eredetileg 4 nagyobb leány körbevitt a faluban egy 5-et, ő a legkisebb, ő a legszebb. Énekelnek és jó kívánságokat is ismételgetnek. Megálltak az udvarokon, majd a pünkösdi királyné feje fölé kendőt feszítettek ki, vagy letakarták őt fátyollal. Énekeltek, közben körbejárták a királynét, és a végén pedig felemelték, hogy a termékenység varázsló mondókákat mondtak. Az énekek és a mondókák végén pedig ajándékot kaptak. Dunántúlon jellemző termékenység varázslással összekötött szokás később adománygyűjtéssel párosult.
0: Milyen igazságtalan, hogy a pünkösdi királynak csak adományt gyűjtenek, a pünkösdi király meg ihat egy évig a kocsmában ingyen.
1: És rendszeresen tartottak táncmulatságokat, bálokat, párválasztás ünnepének is nevezik, és pünköskor a házakra, kerítésekre, istállókra a zöld ágakat, bodzát, pünkösdi rózsát vagy jázmint helyeztek, hogy a gonosz ártó szellemeket távolítsák el. Néhol ilyenkor állították a májusfát is, illetve ekkor táncolták ki pontosabban a májfát.
0: Ez egy érdekes dolog egyébként, ez a májusfa, erről ez egy kicsit megváltozott az elmúlt időszakban a jelentése.
1: Igen, ennek régen egyébként tényleg az volt, hogy a termékenység és a szerelemnek a szimbóluma is volt, és akkor pünköskor táncolták ki a szerelmes pár.
0: Na de hogy mit ehet és mit ihat ilyenkor az ember, arra is rátérünk majd, előbb viszont meghallgatunk egy dalt, maradjon velünk.
2: Ez az Antrit reggel.

0: Jó reggelt, ez az Antrit reggel, azon belül is az Antrit Gasztró, és folytatjuk beszélgetésünket Szőke Annikó gasztró szakemberrel, akivel pünkösdülünk, és már megbeszéltük, hogy milyen igazságtalan ez a pünkösdölés a királyoknak, királynéknak, de hogy mit ehetnek és ihatnak ilyenkor az emberek, illetve mit szoktak, arra is természetesen rátérünk, mi kerül ilyenkor az asztalra.
1: Ilyen kevés információ áll rendelkezésre, de azért néhány morzsát összeszedegettem, hogy a húsvét időszakot követően nyár eleje felé már megfogyatkoztak az éléskamrákban tárolt élelmiszertartalékok, ezért pünköskor elfogyasztott ünnepi ebéd szerénye volt, mint a húsvéti. Bizonyos vidékeken már ősszel gondoltak a jövő tavaszi ünnepekre, amikor koszorúba font gesztenyét tettek a verembe, hogy aztán pünköskor elfogyaszthassák. És vannak itt regionális különbségek is, de pünkös ételek tájegységenként is eltértek. Dél-Dunántúlon inkább a sertéshúsból készült ételek, így a sonka, a kolbász szerepelt az ünnepi asztalon, míg a Tiszántúlon főként a halételek voltak a legnépszerűbbek. Illetve van szimbolikája is a pünkös ételeknek. A táplálkozást szolgálták, mindamellett a szimbolikus jelentés is megvalósulja, a friss, tavaszi alapanyagok a termékenységet, az újjászületést jelképezték, és a közös étkezés pedig a közösségnek az összetartozását tudta erősíteni. Ezek az ételek a tavaszi időszak friss alapanyagaiból készültek, mint a pirkapörkölt, a szárnyasok, a zöldségek, gyümölcsök, valamint a tészta és a kalácsok, ezek mind hozzájárultak az ünnepi hangulathoz. Illetve a friss zöldségek, gyümölcsök fontos szerepet játszottak, saláták közül a sóska, a spenót, zöldborsó gyakran kerültek az asztalra, a gyümölcsök közül a cseresznye, megy és az eper voltak a legnépszerűbbek. És magára a menüsorra úgy kell gondolni, mint egy jó vasárnapi ebédnek a megfelelőjére. Itt reggelire egy tojásrántotta készült, a tojás a termékenység szimbóluma, különösen nagy hatást tulajdonítottak neki. A baromfi fogyasztás általánosan is elterjedt volt hazánkban, népszerű volt a tyúkhúsleves, csirke rántva, szinte bárkinek az asztalára kerülhetett, de a főfogások alapanyagai tájegységenként eltérőek voltak, hiszen számítottak a helyi népszokások, az állattartási sajátosságok, illetve a családnak a vagyoni helyzete, milyen volt a családfő ízlése, illetve hát, hogy a háziasszony főzési tudománya milyen volt ebben az időszakban. Itt csak egy szárnyas étel, idei liba bormártásban például egy kedvelt étel volt abban az időben. Aztán a jó tenyésztésből élők például bárány sütöttek, a vagyonosabbaknál marhahús került az asztalra, öredként zöldséget, tésztát fogyasztottak. Itt a húsételek közül a bárány pörköltet emelném ki palacsintával, ugye palacsintába töltötték ezt az elkészült báránypörköltet, illetve amit még kiemelnék, a birkapörkölt, ugye karcagi változata 2013-ban felkerült a hungarikumok közé. Aztán. Ezért tartom érdekesnek, hogy megemlítsük. Illetve bográcskozni is lehetett már ilyenkor, egy igazi palócleves tökéletesen megállt a helyét ezen az ünnepen is, mert a klasszikus palócleves ugye bárányhúsból készült.
0: És akkor pont passzolt a menü mellé.
1: Igen.
0: No, és akkor, hogy mit lehet még enni, meg inni, mert hogy meg vagyunk nagyjából a felével a menünek,
1: igen,
0: de azért a desszertekről is szót ejtünk majd, meg persze az italokról is, ezzel jövünk vissza, előbb viszont meghallgatunk egy dalt, maradjon velünk! Antrit reggel!

0: Jó reggelt, ez az Antwit reggel, azon belül is az Antwit Gastro, Szőke Anikó gasztro szakember a vendégem, akivel pünkösdölünk, túl vagyunk már a menünek egy jó nagy részén, ugye túl vagyunk a húsokon, a gyümölcsökön, zöldségeken, de azért mégiscsak ilyenkor egy desszertel le lehet ezeket folytani.
1: Ahogyne.
0: Miket szoktak ilyenkor sütni, enni?
1: Igen, ima a desszertet fáradt mindenki, akárhogy is szépítjük, ugye gyümölcsös, kedves süteményeket készítettek, hogy a családi étkezést többféle édességgel lehetett megkoronázni abban az időben is, pánkkal, rétessel, szalakáli süteményekkel, de sütöttek túrós lepényt, többféle fonott kalácsot, ugye mákosat, de itt a sár közben, ugye ismerjük most már ezt a lakodalmas borsos tejfölös perec kalácsot, ugye ami sós ízhatást ad. Mivel a május vége, június eleje egyben az eperérés, cseresznérés ideje, ezért szokás volt ezekkel a friss gyümölcsök süteményeket készíteni, illetve a pünkös kiváló alkalmat nyújtott a barátságok kötésére is, elég volt egy kis tojással, pereccel, kalácssal megrakott tálat küldeni a szomszédba, és ez volt az úgynevezett komatál például.
0: És sok helyen azért a búcsú is ilyenkor elkezdett beindulni.
1: Igen, és vitték egymáshoz a családok, ugye a közösséget egybe tartotta. Itt a desszerteknél megemlíteném felsőlás szinten csak a pünkösdi tortát, az ünnepi kaloskát, illetve nagyon nagy hagyománya volt az ordás buktának is.
0: Ez mit jelent, hogy ordás bukta?
1: Ez az ordás igazából egy tejsavóból egy úgynevezett másodlagos eljárással készített sajtféleség, és ezt töltötték bele a buktába, igazából kaporral készül. Mint egy túros táska, egy túros bukta, csak ez az orda nevű tejsavóból készült tejterméket töltötték.
0: Akkor ez inkább egy sós édesség,
1: igen. De mondjuk cukrot használnak bele, kristály, porcukor, és porcukorral is szórják meg, de ez a kapor ad neki egy ilyen másfajta ízvilágot, nem az a megszokott, nyilván gyümölcsös kereteket adja neki.
0: És akkor, hogy csak mindez, amit itt hallottunk az elmúlt percekben, legyen szó birkapörköltről, vagy ordásbuktáról, jobban csúszson, italokat is készítettek ilyenkor tipikus miből?
1: A bodza volt itt a legtipikusabb alapanyag, ugye ez a, visszatérek egy pillanatra, itt a borza király, az a borza járás például, ez egy nagyon nagy hagyományos népszokás volt. Itt a borza, bodza kifejezés bizonyos vidékeken jelent meg. Itt körbe kísérnek a falun egy fiút, a bodza virág pongyolában, ugye lisztből, tojásból, egy csomag vaníliás cukorból, egy kevés vízből egészen sűrű palacsintatésztát keverünk, itt a virágokat megmossuk, lecsepegtetjük és sűrű tésztába mártjuk, közben olajat forrósítunk, amiben kisütjük a pongyolás virágokat, ugye melegen vaníliás porcukorral meghintve fogyasszuk, de vigyázni kell, mert elég laktató és nem szabad bőle sokat enni egyszerre. És akkor italokra rátérve, itt a bodzavirág ital, cukorral lehet ízesíteni, amikor a friss, mind szárított virágból elkészítjük ezt az italt. Bodzavirágos bor, például egy kicsit beleáztatjuk ezt a bodzavirágot a borba, egy ilyen édeskés, muskotályos zamatot fog kapni, vagy bodzaszörpöt készítünk, illetve a bodzavirág koktél is szerepet játszhat.
0: Hát akkor nagyjából ez kerül az asztalra, mind ételfronton, mind italfronton, és azt hiszem, hogy a pünkösd is egy igencsak laktató ünnep, ha a hasunkra gondolunk.
1: Igen, és szerintem, ha van lehetőség, egy kis családi, baráti társaságot összehívva, lehet egy kicsit már sütögetni, grillezni, italokat, ételeket fogyasztani, együtt lenni, jókat beszélgetni.
0: Pláne, hogy munkaszüneti napról beszélünk, ugye, pünkösd hétfőn. Szőke Annikó, köszönöm, hogy itt voltál.
1: Én köszönöm.
0: No, mi pedig megyünk tovább a jó kis kajálások után, annyira, hogy összegezzük csak a reggelünket, mert hogy 4 perc múlva, nem egész 4 perc múlva, már 10 óránál járunk, úgyhogy ugye reggel ránéztünk az időjárásra, illetve a hírekre beiktatták az új magyar kormányt, és ennek a minisztereit azért mégiscsak megnéztük. Aztán természetesen köszöntöttük a szervácokat, illetve az imolákat, meg persze a többi névnapost, a születésnaposainkat, illetve a kalendáriumba is benéztünk, a sporthíreken is átmentünk, illetve horoszkópoztunk egy picit, aztán érkezett Sasi, akivel a napi ötösben azt a kérdést tettük fel a tagoknak, hogy van-e valamilyen vicces vizsga sztoriuk, akár érettségi, akár államvizsga, akár valamilyen témazáróval kapcsolatban. Hát itt voltak azért kicsit érdekesebbek, viccesebbek, kellemetlenebbek, és kaptunk hozzá telefont is, köszönjük szépen, végül pedig azután érdeklődtünk a Beszéljünk róla órákban, hogy ön mit adna egy esküvőn ajándékba, pénzt, ajándékot, utalványt, vagy hogy vannak ezek a szokások manapság, és ide is köszönjük a telefonokat, legfőképpen az esküvő szervezőtől, aki azért tényleg beavatott minket abba, hogy hogy megy ez a mai manapság a mai világban. Aztán érkezett hozzánk Róla Nikó, a Romcar Travel irodavezetője, akivel utaztunk, egy kicsit átrágtuk magunkat a kerozin pótdíjakon, kerozin hiányon és mindenféle fennakadáson. Szerencsére azért most már hivatalos közlemények is láttak napvilágot, úgyhogy erről is beszéltünk, és most Szőke Anikóval az utóbbi percekben a Pünkösdöt jártuk körbe, ételfronton természetesen az Antrit Gastroban, úgyhogy így telt a mai reggelünk, megköszönöm a figyelmét, holnap reggel 6 órakor újra várom, a folytatásban pedig Géci Adrián hozza a ma kedvenceit és a tegnap slágereit. Vörös Levente búcsúzik, további jó szórakozást és szép napot kívánok, a viszonthallásra!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
4: Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2, a hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
5: Unyorogsz vezetés közben? Egyre rosszabbul látsz? Karcos a régi napszemüveged? Május 14-e és 17-e között az Optic World-ben a helyed, mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni. Ne halogass tovább, most gyere! Optic World, a tisztánlátás szakértője. Szekszárd, Széchenyi utca 49.
6: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 744-444-555-ös telefonszámon. Pizza ma. Nem csak pizza, nem csak ma.
7: Vigyázz! Dől a fa!
8: Hallottad? A szomszédék spórolni akartak, és maguk kezdték el kivágni az udvarukban lévő óriási fenyőfát.
7: És mi lett a vége?
8: Szerencsére nem sérült meg senki, de a házuk látta a kárát. Sokkal többbe került a ház felújítás, mint amibe a fakivágás került volna.
7: Na én ezért bízom az ilyen munkákat a Balogh Zöld Kert Kft-re. Nem csak szakszerűen, de nagyon tisztességesen is dolgoznak. Balogh Zöld Kert Kft. Veszélyes fák kivágása, fű- és sövénynyírás, bozótirtás, kertgondozás, ágdarálás, zöld hulladék elszállítás, kismarkolóval elvégezhető földmunkák és egyéb ház körüli munkák, akár alvállalkozókkal is. Balogh Zöld Kert Kft. Kérjen ajánlatot ön is! Telefon 20 410 92 17. Az 5000 forintos felmérési díjat megbízás esetén levonjuk a munkadíjból.
3: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország
5: és a világ legfontosabb hírei.
3: Ez a Rádió Andrét.
9: Több mint 270 tonna élelmiszer adományt adtak össze a vásárlók. Egy felmérés szerint az európaiak 4/5-et tervez idén nyaralást. Ma napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Több mint 270 tonna élelmiszer adományt adtak össze a vásárlók a Magyar Élelmiszerbank Egyesület felhívására az ország 436 áruházában a hétvégén, közölte a szervezet az MTI-vel. A támogatásokból az Élelmiszerbank 54 ezer darab egyenként 5 kilós csomagot állít össze a nélkülözésben élőknek. A felajánlott termékek között a körtefélék voltak a legnépszerűbbek, tésztából például 64 ezer kilónyi adomány érkezett. A rendőrség 2552 esetben állapított meg jogsértést a tehergépkocsikra és autóbuszokra kiterjedő múlt heti országos ellenőrzésen, közölte a rendőrfőkapitányság kommunikációs szolgálata a polisz.hu. Május 4 és május 10 között majdnem 7000 tehergépkocsit és több mint 5000 autóbuszt ellenőriztek. A vezetési és pihenő idővel kapcsolatban több mint 100-szor, a jármű és rakománybiztonság miatt 322-szer, míg az okmányokkal kapcsolatos jogsértés miatt majdnem 150-szer intézkedtek a rendőrök. Több mint 350 vezető nem használta a biztonsági övet, és több mint 1000-en lépték túl a megengedett legnagyobb sebességet. Egy felmérés szerint az európaiak 4/5-e tervez idén nyaralást. A fegyveres konfliktusok és geopolitikai bizonytalanság ellenére az idén nyáron is a tavalyi rekordszint közelében marad az utazási hajlandóság. Az Europe Assistance 26 országra kiterjedő nemzetközi felmérése szerint az európaiak közel 4/5-e tervez nyaralást. A globális felmérés egyik legfontosabb megállapítása, hogy a biztonság már a kulcs tényezővé vált az úti cél kiválasztásánál. Sugár Viktória építész és Fröhlich Georgina sugárfizikus vehette át idén a Nők a Tudományban kiválósági díjat hétfőn a Magyar Tudományos Akadémián. A 13. alkalommal odaítélt elismeréssel a kutatónők kiemelkedő tudományos munkáját, közösségi szerepvállalását és mentori tevékenységét ismerték el. A közleményben emlékeztettek arra, hogy bár az Európai Unióban 40,5%-ra nőtt kutatónként és mérnökönként dolgozó nők aránya, Magyarországon 31,7%-kal továbbra is a sereghajtók közé tartozunk.
3: Rádió Antrit időjárás.
9: Ma napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, de a gomolyok főképp délután időszakosan jobban összeállnak. Kisebb zápor az északkeleti harmadban várható, máshol csapadék nem valószínű. Az északnyugati-nyugati szelet nagy területen élénk, néhol erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 20 fok között alakul.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Rádió Antrit, FM 101.
10: Elmúlt 10 óra, szép napot kívánok mindenkinek, én Gíci Adrián vagyok, mostanra talán már mindenki megérkezett a napi ritmusába, mi pedig már is játsszuk a ma kedvenceit és a tegnap slágereit, hogy jól teljen a nap.
3: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit, és ma május 13-a van, bizony benne járunk a fagyos szentek napjaiban. A népi mondás szerint, hogy a szőlő el ne fagyjon, füstüljenek kentek. És hát az időjárás most tényleg emlékeztet bennünket arra, hogy a május még tud csípős lenni errefelé is. Ma Torna vármegyében és Szekszárd környékén szeles hűvös időre készülhetünk, délelőtt még több napsütés várható, aztán napközben egyre több felhő érkezik, de eső szerencsére nem valószínű. Az északnyugati szél viszont sok felé élénk, néhol erős lehet, délután pedig nagyjából 16 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap már kicsi enyhébb idő jöhet, akár 18-23 fokkal, de délutántól nyugat felől záporok, zivatarok is megjelenhetnek a Dunántúlon, hajnalban pedig a hidegebb völgyekben még gyenge fagy sem kizárt. Úgyhogy vigyázzanak magukra a szélben, mi pedig hozzuk tovább a kellemes zenéket és a jó kedvet itt a Rádió Antriton.
1: Rádió Antrit, a ma kedvencei.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárti információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A mi kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Andrét, most pedig egy remek programot szeretnék hallgatóim figyelmébe ajánlani. Május 18-án délután 3 órától rendezik meg a Wosinski Mór emléknapot a Wosinski Mór Múzeum épületében itt Szekszárdon. A program ünnepélyes köszöntővel kezdődik, majd átadják a Wosinski díjat és az emlékplaketteket, valamint a múzeumbarát iskola és múzeumbarát óvoda elismeréseket is. Az esemény részeként Balig András tart előadást Láthatatlan örökségünk címmel, végül pedig koszorúzással tisztelegnek Wosinski Mór emlék előtt. Én azt gondolom, hogy Szekszárd egyik nagy érték az, hogy ennyire figyel a múltjára és kulturális örökségére. Egy ilyen esemény nem csak emlékezés, hanem lehetőség arra is, hogy jobban megismerjük a város történetét és azokat az embereket, akik sokat tettek érte. A programra még egyszer, tehát május 18-án délután 3 órakor kerülünk majd sor a Wosinski Mór Múzeumban. A programhoz kellemes időtöltést kívánunk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Buli a Köbön! The Platz Outdoor a Szekszárdi Pünkösdi Fesztiválon. 3 este, 3 diszkó, több ezer négyzetméteren a Szekszárdi Piac téren. Május 22-én pénteken a Funky Brothers, azaz DJ Pajero és Songi. Május 23-án szombaton Desperado Fit Timi, valamint Sabba. Május 24-én vasárnap Vini és DJ Táborfi. 3 est, 3 fergeteges buli. Mindenkit vár a már fogalommá vált The Platz Outdoor a Szekszárdi Pünkösdi Fesztiválon. Részletek és jegyvásárlás szekszárdagóra.hu.
4: Figyelem, Szekszárd! A nyitrai csoport szekszárdi autóházaiba értékesítő kollégát keres, akár azonnali kezdéssel. Ha magabiztos vagy, szeretsz emberekkel dolgozni és motivál a siker, csatlakozz hozzánk. Küld el önéletrajzot még ma. Álláskukac@nyitraicsoport.hu. Nyitrai csoport. Szekszárd, Pásztor utca 8.
5: Pattan, nyerek be, és légy te a jövő bajnoka. A Szekszárdi Sportközpont és a Bringa Sport bemutatja Kispedálosok nagy díja. Május 22-én pénteken 13 órától a Baka István Általános Iskola melletti füves pályán várjuk a 2012 és 2020 között és utána született gyerekeket egy izgalmas MTB tehetségkutatóra. Az előnevezés május 19-éig ingyenes. Regisztrálj online vagy személyesen. Részletek a Szekszárdi Sportközpont honlapján és Facebook oldalán. Ajándékcsomag várunk minden indulót. És ne feledd, május 15-én irány az út szélére. Legyen Szekszárd a leghangosabb szurkolói bázis a Tour de Hongrin, és éljük át együtt a magyar körverseny varázsát.
6: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pontvezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
0: Menőajánlatok a Rádió Antriton. A pizza ma mai kínálata. Itt erőlevest ebédelhetünk zöldséggel, lútgége tésztával. Az A-menü leves plusz sült csirkecomb, jóasszony módra jázmirizssel, a B-menü pedig leves plusz túrós tészta porcukorral. A Café Amaretto étere mai kínálata, így gyümölcs levessel várnak bennünket, vagy kérhető minestrone leves. A főételek közül pedig választható zöldborsó főzelék fasírtal, vagy kérhető mexikói sertésragú tésztával, a C-menü pedig szezem magos rántott csirkemell, fél adag francia salátával és fél adag rizssel. Minden menü mellé ajándékpiskóta tekercset adnak.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Mary G. Blige neve régóta egyet jelent az érzelmes őszinte dalokkal és a különleges hanggal. Több mint 30 éve van a zenei pályán, és közben a soul és az R&B egyik legnagyobb alakja lett. Most pedig jön tőle egy igazi nagy kedvenc itt a Rádió Antriton.
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antriton!

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Andrét. Mindjárt 11 óra, szalad ez a szerda is rendesen. Akár munkában vannak, akár otthon intézik a dolgokat. Egy pillanatra most figyeljünk a legfrissebb információkra. Hamarosan jönnek a hírek, utána pedig folytatjuk a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: A Toyota bemutatja 1 év 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének hatodik generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
4: Autolargo Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefonszám 74-es körzet 511-011 és Baja, Mártonszállási út 109. Telefonszám 79-es körzet 523-300.
5: Kert és parkgondozói vállalkozása van. Van legalább egy fő munkavállalója. Ha ezekre a kérdésekre igen válaszokat adott, akkor ne habozzon. Jelentkezzen még ma kisgépkezelő képzésünkre. Képzésünk célja olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak a szakterületükhöz kapcsolódó kisgépek szakszerű, balesetmentes kezelésére, ismerik és betartják a hozzá kapcsolódó munkabiztonsági, tűz- és balesetvédelmi előírásokat.
6: Jelentkezési határidő 2026. május 26-a.
5: Ergonom munkavédelmi szolgáltatás. Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30.
7: www.ergonom.hu.
8: Vidd a stadion élményt a nappalitba! Idén-nyáron heteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar. Minden, ami telekommunikáció.
9: Idén is megrendezésre kerül a Kisszaki tábor Szekszárdon, a Tolna vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében 2026. június 22-e és 26-a között. A táborban a résztvevők különböző szakmákkal ismerkedhetnek meg játékosan, élményekkel teli programokon keresztül. A részvétel díjtalan, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni lehet Vörös Máriánál a 30 160 98 19-es telefonszámon, vagy a hvmaria@tmkik.hu e-mail címen. Kisszaki tábor Szekszárdon. Fedezd fel, mi leszel, ha nagy leszel.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország
1: és a világ legfontosabb hírei.
2: Ez a Rádió Andrét.
10: Csökken a pollen terhelés, az európaiak 4/5-e tervez idén nyaralást, ma hosszabb időszakokra kisüt a nap, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Karikó Katalina, a Szegedi Tudomány Egyetem Nobel-díjas professzora örömmel vállalja, hogy Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter tanácsadójaként dolgozzon, tudata az MTI-vel a Felsőoktatási Intézmény Közkapcsolati Igazgatósága kedden. A közleményben idézték a biokémikust, aki úgy fogalmazott, ha az ismereteinek és a tapasztalatának szól a felkérés, nem pedig a nevének, akkor elvállalja az egészségügyi tanácsadói feladatot, de csak fizetés nélkül. A professzor leszögezte, a legfontosabb tennivaló az, amit az emberek maguk is megtehetnek önmagukért. Ez a megelőzés, aminek lényege az egészséges táplálkozás, a rendszeres testedzés, az éjszakai pihenés. Hozzátette, ezt kiegészíti a rendszeres szűrővizsgálatokon való részvétel. Csökkent a pollenterhelés a hét elején a csapadék és a lehűlés hatására. Az eperfafélék pollenkoncentrációja jellemzően a közepes magas tartományban alakulhat. A fenyőféléké, valamint a pázsitfűféléké országosan közepes szintet érhet el. A tölgy, a nyír, a dió, a bükk, a platán, a kőris és a vadgesztenye világporának mennyisége jellemzően az alacsony közepes tartományban alakulhat. Alacsony koncentrációban van jelen még a levegőben a ciprus és a tiszafafélék, az ostorfa, a juhar, a fűz és a komlógyertyán pollenje, illetve a lágyszárú allergének közül az ernyős virágzatúak, az útifű, a lórum és a sásfélék virágpora. A kültéri allergén gombák spóra száma jellemzően alacsony. Egy felmérés szerint az európaiak 4/5-e tervez idén nyaralást. A fegyveres konfliktusok és geopolitikai bizonytalanság ellenére az idén nyáron is a tavalyi rekordszint közelében marad az utazási hajlandóság. Az Europe Assistance 26 országra kiterjedő nemzetközi felmérése szerint az európaiak közel 4/5-e tervez nyaralást. A globális felmérés egyik legfontosabb megállapítása, hogy a biztonság már a kulcstényezővé vált az úti cél kiválasztásánál. Medve támadás okozhatta két ember halálát Erdélyben. A román környezetvédelmi minisztérium engedélyét kérték egy medve kilövéséhez az erdélyi Besztercen-Naszód megyében. A védett állat feltehetően egy asszony halálát okozta. Múlt héten Székelyföldön is hasonló esetről számoltak be a helyi hatóságok. Romániában a legfrissebb genetikai populáció felmérés eredményei a barna medvék túlszaporodását mutatják.
2: Rádió Antrit időjárás.
10: Ma napközben a fátyol és gomoly felhők mellett hazánk nagy részén hosszabb időszakokra kisüt a nap. A nyugati északnyugati szél még többfelé élénk, időnként erős lesz, délután 15-19 fokot mérhetünk. Meleg front érkezik fölénk, így az arra érzékenyeknél jelentkezhet fejfájás, migrén és vérnyomás problémák is.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit, FM 101.
0: Elmúlt 11 óra, milyenkor már sokaknál készül a kávé, vagy lassan szóba kerül az ebéd is, de még van előttünk egy jó darab a délelőttből. Addig is kapcsolódjunk ki a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a munkában.

a kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Andrit. Most pedig egy szuper programot szeretnék hallgatóim figyelmébe ajánlani. Paks ezen a hétvégén ugyanis igazán megtelik élettel. A Tour de Hongrie után sem maradt program nélkül a város. Pénteken és szombaton érkezik a városnapja az Ürgemezei Szabadidő Parkba, méghozzá rengeteg koncerttel, családi programmal és jóféle közösségi hangulattal. Pénteken már délutántól beindul az élet, érkezik Kalap Jakab a gyerekek nagy örömére, ráadásul átadják az új Csúszda Parkot is. Az estét pedig DJ Venom alapozza meg, aztán jön a Halott Pénz koncertje, ami biztosan sokakat megmozgat majd Pakson és a környéken. Szombaton aztán reggeltől estig tartanak a városnapja programjai, lesz halászléfőző verseny, civil felvonulás, gyermekprogramok, néptánc, fúvószene, ökölvívás és rengeteg helyi fellépő, az esti koncertet pedig a Cotton Club Singers adja majd. A szervezők minden programra ingyenesen várják az érdeklődőket az Ürgemezei Szabadidő Parkba. A programokhoz kellemes időtöltést kívánunk!

0: a ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez a Rádió Antrit. Jöhet egy szuper program, ha igen, akkor füleljenek. Koncertek, családi programok, gasztronómia és igazi fesztivál hangulat várja látogatókat Szekszárdon a 2026-os Pünkösdi Fesztiválon. A többnapos rendezvénysorozat május 21-én indul és egészen Pünköst hétfőig színes programokkal tölti meg a város tereit. A nyitónapon a Babits Mihály Kulturális Központban Cserháti Zsuzsa és Máté Péter emlékkoncertjével indul a programsorozat, ahol Szulák Andrea és Kocsis Dénes idézi fel a legendás dalokat. A hétvége során aztán a Béla Király tér lesz a fesztivál központja, ahol gyermekprogramok, sportbemutatók, néptánc, fúvószene és könnyű zenei koncertek váltják egymást. Színpadra lép többek között a TNT, a Zanzibár és a Vétek. A fiatalabbakat gyerekzenekarok és játszóházak várják, miközben a Piasz téren estéről estére retro és szabadtéri bulik gondoskodnak a hangulatról. A fesztivál ideje alatt természetesen a gasztronómia sem maradhat ki. Pünkösdi borudvar, játszósátor, kézműves vásár és vidámpark is várja a családokat és a baráti társaságokat. A szervezők szerint minden korosztály találhat magán a programot, legyen szó koncertről, családi kikapcsolódásról vagy egy jó pohár borról a belvárosban. A programokhoz kellemes időtöltést kívánunk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: A lengyeli Apponyi Sándor mezőgazdasági technikum várja a jelentkezőket. Egy év alatt ingyenesen elvégezhető kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépésztechnikus és mezőgazdasági gépész szakmákra. Továbbá szakképesítést adó ingyenes tanfolyami képzésekre. Kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, virágkötő és virágkereskedő, koszorúkészítő, mezőgazdasági gépjavító, pedagógiai munkatárs, személy és vagyonőr, valamint önköltséges formában T-kategóriás mezőgazdasági vontatóvezető képzésre. Információ: Bujdosó Pandó Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 30 530 44 31.
4: Tavasz, szőlőhegyek, friss levegő, egy pohár fröccs és egy verseny, ami mindenkinek szól. Május 16-án 15. Garmin Borvidék félmaraton Giro di Rosé. Választ ki a saját távod, 1 kilométeres gyermekfuta, 5, 10, 14, 17 vagy akár 23 kilométer. Fuss a vidék legszebb útjain, Szekszárd utcáin, a Borvidék szurdokaiban, felejthetetlen hangulatban. Ez több, mint futás. Ez egy hamisítatlan élmény és borvidéki hangulat. Főtámogató a Garmin Hungary. Kiemelt támogatók: Basher Group, Green Plus, Murexin, Messer Hungária. Nevezd most! Információ: www.borvidékfélmaraton.hu. 15. Garmin Borvidék félmaraton Giro di Rosé. Minden lépés élmény. Az esemény média partnere a Rádió Antrit.
5: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukrászdánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
0: Menőajánlatok a Rádió Antriton. A pizza ma mai kínálata. Itt erőlevest ebédelhetünk zöldséggel, lúdgége tésztával. Az elmenő leves plusz sült csirkecomb, jóasszony módra jázmirizssel, a B-menü pedig leves plusz túrós tészta porcukorral. A Café Amaretto étterem mai kínálata, így gyümölcs levessel várnak bennünket, vagy kérhető minestrone leves. A főételek közül pedig választható zöldborsó főzelék fasírtal, vagy kérhető mexikói sertésragú tésztával, a C-menü pedig szezem magos rántott csirkemell, fél adag francia salátával és fél adag rizssel. Minden menü mellé ajándékpiskóta tekercset adnak.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Antein a 2000-es évek elektronikus zenei világának egyik meghatározó neve volt, a Beautiful Things pedig máig az egyik legismertebb trance sláger, amit sokan az első hangokból felismernek. Ja, most egy nagy kedvenc itt a Rádió Antriton.
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antrit!

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Lassan deletűt az óra ezen a szerda délelőttön. Mindjárt érkeznek a hírek, aztán jövünk vissza a zenékkel, jó hangulattal és egy kis kikapcsolódással, hogy könnyebben teljen a nap közepe is. Maradjanak velünk!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Unyorogsz vezetés közben? Egyre rosszabbul látsz? Karcos a régi napszemüveged? Május 14-e és 17-e között az Optic World-ben a helyed, mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni. Ne halogass tovább! Most gyere! Optic World, a tisztánlátás szakértője. Szekszárd, Széchenyi utca 49.
4: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában.
5: Már 4950 forinttól.
4: Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama, nem csak pizza, nem csak ma.
6: Csavar, zár, vasalat. Ivvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ivvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvr.hu.
7: Csúcs technológia a Spiritben.
8: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
7: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológia, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
2: Ennyi volt a reklám! Minden, ami Szekszárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
9: Lássunk együtt akadálymentes tárlatvezetés Szekszárdon. Együtt mozgott a 3 és a 84 éves. A hűvös hajnal után lassan melegszik az idő. Szekszárd legfontosabb hírei a Rádió Antritban. Üdvözlöm, Janner Joli vagyok. 6 műszaki mentéshez siettek a tűzoltók május 11-én hétfőn Tolna vármegyében. Két esetben elektromos vezetékre dőlt fákhoz, két alkalommal pedig közlekedési balesetekhez riasztották a mentőegységeket. Árokba hajtott egy személyautó hétfő délután Kölesden a Petőfi utcában. A baleset helyszínére a szekszárdi és a paksi hivatásos tűzoltók vonultak, akik áramtalanították a járművet, valamint feszítővágó segítségével kiszabadították annak sofőrjét. A mentőszolgálat a gépkocsi utasát könnyű, még a jármű vezetőjét súlyos sérülésekkel szállított a kórházba. Szintén a délutáni órákban patakba hajtott egy személyautó Tamásiban, a Szabadság utcában. Az esethez a tamási önkormányzati és önkéntes tűzoltók siettek, akik a jármű két utasa közül az egyiket kézi erővel emelték ki, majd átadták a mentőszolgálatnak. A gépkocsit a rendőrségi helyszínelést követően a partra húzták. Bűnmegelőzési előadást tartottak az egyenruhások Nagydorogon, a település általános iskolájának 4. és 5. osztályos tanulói számára. A program célja az volt, hogy a fiatalok életkoruknak megfelelő, hasznos információkat kapjanak az iskolai agresszió, a bántalmazás és az erőszak különböző formáinak felismeréséről, valamint azok megelőzésének lehetőségeiről. Az előadást Bíró Ilona Mária rendőrzászlós tartotta, aki gyakorlati példákon keresztül hívta fel a diákok figyelmét a konfliktusok békés kezelésére. Fontosságára, illetve arra, hogyan kérhetnek segítséget, ha bántalmazást vagy zaklatást tapasztalnak, akár az iskolában, akár a közösségi médiában. Az iskolai erőszak nem csak a tettlegességben, azaz a fizikai erőszakban merül ki, de ide tartozik egymás kigúnyolása, megalázása, azaz a szóbeli, a lelki erőszak is. A rendezvényen jelen volt Nagy Csilla, a Paks Kistérségi Szociális Központ munkatársa, valamint Süszler Zsolt, rendőrzászlós iskola rendőr is, aki szintén fontos gondolatokkal és tanácsokkal egész készítette ki az előadást. A program interaktív formában zajlott, a diákok kérdéseket is feltehettek, így közvetlenebb módon ismerhették meg azokat a helyzeteket, amelyek veszélyt jelenthetnek számukra, illetve azokat a lehetőségeket, amelyek segítségével biztonságban érezhetik magukat az iskolai közösségben. Az előadók hangsúlyozták a diákoknak, hogy amennyiben elszenvedője valaki az iskolai erőszaknak, vagy tudomása van arról, hogy társát ilyen támadások érik, merje jelezni a tanárának, a szüleinek vagy az iskolarendőrnek. A szervezők bíznak abban, hogy az ilyen jellegű prevenciós alkalmak hosszú távon hozzájárulnak a tudatosabb, egymásra jobban odafigyelő diákközösségek kialakulásához. A kistérség Dunaföldvár Bölcske Madocsa településeinek képviselő testületei minden évben elismerik azt a dunaföldvári rendőrösön szolgáló rendőrt, aki az előző időszakban példaértékűen teljesítette feladatait. A döntés alapján az idei évben az év rendőre kitüntető címet a kistérség polgármestereitől Lipták Regina rendőrtörzászlós, a dunaföldvári rendőrös nyomozója vehette át. Az elismeréshez mi is gratulálunk és további sikeres munkát kívánunk. A Matthias Corvinus Kollégium szexádi képzési helyszínén a Nyitott Szülők Akadémiája következő eseményét május 18-án 18 órától tartják. A részletekről Szűcs Anita szakmai asszisztenst kérdeztük.
10: A Szexádi MCC újabb rendezvénysorozatának állomásaként Nyitott Szülők Akadémiájára várjuk az érdeklődőket május 18-án hétfőn 18 órától. Konfliktus kezelés az iskolában ösztönös és tudatos módszereink címmel. Interaktív beszélgetés hétköznapi konfliktusainkról és kezelési módszerekről, melyeket ösztönösen használunk vagy épp kerülünk. Vendégeink lesznek Fehér Pataki Balázs, az MCC Fiatal Tehetség programjának igazgatója, oktatásfejlesztőként szakterülete az iskolai konfliktus kezelés és a bullying jelenség kezelése, valamint Kitanics Márk, igazságügyi pszichológus, túsztárgyaló. Várjuk tehát az érdeklődőket, az eseményen történő részvétel ingyenes, azonban regisztrációhoz kötött, melyet megtehetnek akár az MCC Szexárd Facebook oldalán is. Mindezt tehát május 18-án hétfőn 18 órától a Szexárdi MCC-ben, a Hunyadi utca 5-ben.
9: A Vosinszky Mor Múzeum, a Vakok és Gyengéllátók Tolna Vármegyei Egyesülete és a Szexárdi Humán Szolgáltató Központ közreműködésével már 2024 ősze óta szervez akadálymentes tárlatvezetést látássérült érdeklődőknek az intézménynél 50 órás közösségi szolgálatokat végző középiskolás diákok bevonásával. A tárlatvezetést a fiatalok felkészítése előzi meg, amelynek során tapasztalati szakértő segítségével tanulják meg azt, hogy a különböző fokban látássérült embereket milyen módon kell vezetni, illetve milyen mértékű információt, milyen részletességgel kell átadni a kiállításról. Az első három alkalommal a diákok betekintést nyerhettek a látássérült emberek mindennapjaiba, feltehették felmerülő kérdéseiket és gyakorolhatták a vezetés, segítségnyújtás, a látnivalók narrálásának helyes módját. Eközben megtanulták a kiállítás leírását, hogy hitelesen adhassák át az általuk segített látássérült érdeklődőnek a vitrinekben látható dolgok kinézetét, rendeltetését. Záró rendezvényként 2026. május 6-án történt meg az akadálymentes tárlatvezetés, amire a középiskolások már több mint egy hónapja készültek. Minden diák választhatott valakit, akit vezetni akart, majd egy-két perces különbséggel a párosok elindultak megnézni a Vosinszky Mor Múzeum Örökségünk című időszaki kiállítását. A tárlatvezetés végeztével mindenki, diákok és látássérültek egyaránt pozitív élményekkel, jó tapasztalatokkal térhettek haza. Együtt mozgott a 3 és a 84 éves. Sikerrel zárult a 200 főt megmozgató 17. Bátaszéki Triatlon Kupa. A részletekről Lócsai Krisztina, a Bátaszékért Marketing Nonprofit Kft. Ügyvezetője számol be.
11: Eredményesen zárult a 17. Bátaszéki Triatlon Kupa, amelyet idén is nagy örömmel szerveztünk meg városunk sportkeltő előközönsége számára. Az eseményre már az előnevezés során mintegy 150-en jelentkeztek, a helyszíni nevezésekkor pedig még körülbelül 50-en voltak, akik szívesen részt vettek ezen az alkalmon, és így közel 200 fő állhatott a rajthoz. A nap során a legkisebbektől a legidősebb korosztályig sokan próbálták ki magukat, külön öröm számunkra, hogy a legfiatalabb induló még a 3 éves kort sem töltötte be, míg a legidősebb versenyzőn pedig 84 évesen teljesítette a kihívást. Az idei programban helyet kapott a fordított triatlon, a Novák István emlékfutás,

0: Kérem, mert érhetett haza, itt szerettünk volna megköszönni mindenkinek a részvételt és az aktív jelenlétet. Nagy örömünkre az osztályharc program is sokakat megmozgatott, az óvodai csoportok és iskolai osztályok pontokat gyűjthettek a különböző versenyszámok teljesítésével. A rendezvény főszervezőjét pedig mindenképpen kiemelten kell megemlítenem, Csenc Péter volt, aki évről évre hatalmas munkával és elkötelezettséggel segíti a Bálkaszéki Triatlon Kupa megvalósulását.
1: Szerda reggel keleten még előfordulhat kisebb eső, majd napközben a fátyol és gomoly felhők mellett hazánk nagy részén hosszabb időszakokra kisüt a nap. Egy-egy futózápor legfeljebb a keleti, észak-keleti határnál alakulhat ki. A nyugati, észak-nyugati szél még többfelé élénk, a főváros környékén időnként erős lesz. Kora reggelre 0 és 9 fok közé csökken a hőmérséklet, délután 15-19 fokot mérhetünk, Szekszárdon a hajnali 5 fokot követően napközben 17 fok várható. További híreinket megtalálja az antrit.hu oldalon.
2: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Rádió Antrit FM 101.
4: Elmúlt dél jó étvágyat kívánok azoknak, akik most tartanak egy kis ebédszünetet. A szerda közepén járunk túl a délelőtti pörgésen, de még bőven tartogat meglepetéseket a nap, mi pedig hozzuk hozzá a zenéket.
2: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: Amó kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Ilyenkor májusban Tolna megye tényleg a legszebb arcát mutatja, virágzik az orgona, zöldelnek az erdők és egyre többen indulnak ki a kertekbe, rétekre egy kis friss levegőért. És hogyha már tavasz, akkor bizony itt a szörp készítés ideje is. Nem csak bodzából lehetem különlegességeket készíteni. Már is mondok 5 olyan alapanyagot, amiből igazán különleges házi szörp készülhet. Az orgona virágból például csodaszép lilás, rózsaszínes, illatos szörp készíthető, ami szinte olyan, mintha május ízét zárnánk üvegbe. A zsegge fenyőrügyből citrusos, gyantás ízű szirup készülhet, amit sokan természetes köhögés csillapítóként is használnak. Az ibolyából lágy, édes kis szörp főzhető, pár csepp citromlével pedig még a színe is gyönyörű pinkre vagy lilára változik. A szagos műge igazi erdei különlegesség vaníliás marcipános illattal, a pitypangvirágból készült szörp pedig sokak kedvencei szemmézre emlékeztető sűrű és nagyon finom frissítő készíthető belőle. Szóval, hogyha a következő napokban sétálnak egyet Szekszárd környékén vagy a tolnai dombok között, érdemes nyitott szemmel járni, lehet, hogy a természet már készíti is a következő adag házi szörp alapanyagát.
1: Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szekszárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Egy különleges zeneélmény várja komoly zenekedvelőit Szexádon, hiszen május 23-án a Babits Mihály Kulturális Központ Művészetek Háza csatlakozik az Országos Orgonák Éjszakája programsorozathoz. Az esemény néhány év alatt Magyarország egyik legkülönlegesebb zenei rendezvényévé vált. Az Orgonák Éjszakája célja, hogy minél többen megismerik ezt a lenyűgöző hangszert, amelyet sokan csak úgy emlegetnek, a hangszerek királynője. Az orgona egyszerre monumentális és érzelmes hangszer, amely képes betölteni egy egész koncerttermet vagy templomot. A szexádi koncert este 7 órakor kezdődik a Művészetek Házában, ahol Lozsányi Julianna, Lozsányi Soma és Lozsányi Tamás közreműködésével csendülnek fel a különleges művek. Az est műsorközlője Molnár Márta lesz. Az Orgonák Éjszakája minden évben arra ad lehetőséget, hogy a közönség közelebb kerüljön ehhez az egyedülálló hangszerhez, és megtapasztalja, milyen sokszínű zenei világot tud megszólaltatni. A szervezők szerint azoknak is érdemes ellátogatniuk a koncertre, akik ritkán hallgatnak klasszikus zenét, hiszen az orgona hangzása önmagában is különleges élményt nyújt.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Haló! Haló!
2: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
3: Haló! Hónap mennénk a Pityuval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
2: Ön miben segíthetek?
3: Hát szélvédő kéne nekünk.
2: Milyen típusú az autó?
3: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
4: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szexárdon a Sárvíz utca 14-ben. Telefon 74 410 187.
3: Haló! És a lóval mi lesz?
5: Daniel Fit, TNT, Zanzibar, Vétek. Koncertek sztárfellépőkkel, helyi zenekarokkal, nemzetiségi műsorok, programok a pünkösdi hagyományok jegyében. Finom étkek és borok, vidám park és még sok minden más. Szexárdi Pünkösdi Fesztivál a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében május 22-e és 25-e között. A Gyerkőcöket Kalap Jakab, a Buborék Együttes, az Iszkiri Gyerekzenekar, Népi Játszópark és még számtalan vidám program várja. Szexárdi Pünkösdi Fesztivál május 22-e és 25-e között. Bővebb információ szexárdagóra.hu.
6: Gyulai kolbászos május a Dom Pepénél. Kóstold meg a csak a gyulai, akciós vagy a gyulai vasárnapi reggeli extra pizzánkat, de ne hagyd ki a gyulai kolbászos legénylepényt sem. Wow, Dom Pepe!
1: Ennyi volt a reklám.
0: Pitbull és Nio közös párosa többször is bizonyította már, hogy együtt garantált a sláger. A lendületes ritmusok és a fülbemászó refrének miatt a dalaikból igazi buli himnuszok lettek. Már is jön az egyik legismertebb közös zenéjük itt a Rádió Antriton.
1: A zenéhez,
4: a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Ez a Rádió Antrit.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Andrit. Hamarosan 13 óra, úgyhogy itt az idő, hogy elköszönjek önöktől, én már ennyi voltam. Nem sokára jönnek a hírek, utána pedig már Fekete Dáviddal rádiózhatnak tovább. Szép napot, jó rádiózást, a lehető legjobbakat kívánom mindenkinek. Az elmúlt órákban Géci Adrient hallották. Köszönöm a figyelmet.
1: Impulzus. Elveszel az információk rengetegében. Nap mint nap ezer új benyomás ér. Itt az Impulzus. Hasznos és fontos információkkal, hogy te is tisztán láthass, tudatosan élhess.
2: A Paks 2 atomerőmű 5. blokki nukleáris szigetének közös alaplemeze, amelynek kivitelezése februárban indult az első betonöntéssel, nem egyszerre készül el. Ezt nehéz is volna kivitelezni, tekintettel a terület hatalmas méretére, az előkészítés összetettségére és az alaplemez átlagosan mintegy 3 méternyi vastagságára. A feladat hatékony és biztonságos végrehajtása érdekében kisebb-nagyobb szekciókra osztották fel a területet. Ezekben a szekciókban mindenek előtt a vízszigetelést és földelőhálót is magába foglaló szerelőbeton készül el, egyes területeken akár másfél méter vastagságban. Ezt követi a vasszerelés, majd a szerelvények beépítése, a zsaluzás, végül folyamatos minőségellenőrzés mellett laboratóriumi vizsgálattal igazolt minőségű, speciális betonnal öntik ki az egyes kockákat. A folyamat végén a beton szilárdulását és hőmérsékletét műszerek segítségével monitorozzák.
1: Impulzus. Információk első kézből az energetika, az innováció és a környezetvédelem világából. További információk paks2.hu.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám!
5: Nyílt lánggal járó munkát végez. 300 kg mennyiséget meghaladó, robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot tárol, esetleg éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását végzi. Akkor tűzvédelmi szakvizsgát kell tennie, ami nálunk jóval többet jelent egy papír megszerzésénél. Az Ergonom Kft. Több mint 30 éves szakmai tapasztalatával minden kérdést magabiztosan meg tud válaszolni. Munkáltatóként pedig biztos lehet abban, hogy munkavállalója megfelelő képzésben részesül.
6: Jelentkezési határidő 2026. június 2-a.
5: Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
7: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51.
8: Figyelem, Szekszárd! A nyitrai csoport szekszárdi autóházaiba értékesítő kollégát keres, akár azonnali kezdéssel. Ha magabiztos vagy, szeretsz emberekkel dolgozni és motivál a siker, csatlakozz hozzánk! Küldd el önéletrajzot még ma! Álláskukac.nyitraicsoport.hu. Nyitrai csoport. Szekszárd. Pásztor utca 8.
9: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
4: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
10: Országos állateledegyűjtést rendeznek a hétvégén. Füst Milán arany zsebórájára is lehet licitálni. Ma napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel. Köszöntöm a hallgatókat, Rakosi Gabriella vagyok. Karikó Katalina, a Szegedi Tudomány Egyetem Nobel-díjas professzora örömmel vállalja, hogy Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter tanácsadójaként dolgozzon, tudatta az MTI-vel a Felsőoktatási Intézmény Közkapcsolati Igazgatósága kedden. A közleményben idézték a biokémikust, aki úgy fogalmazott, ha az ismereteinek és a tapasztalatának szól a felkérés, nem pedig a nevének, akkor elvállalja az egészségügyi tanácsadói feladatot, de csak fizetés nélkül. A professzor leszögezte, a legfontosabb tennivaló az, amit az emberek maguk is megtehetnek önmagukért. Ez a megelőzés, aminek lényege az egészséges táplálkozás, a rendszeres testedzés, az éjszakai pihenés. Hozzátette, ezt kiegészíti a rendszeres szűrővizsgálatokon való részvétel. Országos állateledelgyűjtést rendeznek a hétvégén. Mancsa bajban címmel 6. alkalommal szervez országos állateledelgyűjtő akciót a Spár Magyarország és az Országos Állatvédőrség Alapítvány május 16-án és 17-én. A szervezők közleménye szerint az adománygyűjtést szombaton és vasárnap 10 és 16 óra között tartják az Interspár áruházakban. A kezdeményezés cél, hogy a vásárlók segítségével támogassák a civil állatvédő szervezet gondozásában élő kutyák és macskák ellátását. A tőrös darazsak az emberekre, háziállatokra nem veszélyesek, elpusztításuk felesleges és törvénytelen. Hívta fel a figyelmet a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület az MT-nek küldött közleményében. Májustól lehet számítani a termetes tőrös darazsok feltűnésére, amint a kertek, parkok gyepén, egy korhadófa közelében, a komposztnál keringenek, akár nagy tömegben is. Az MME arra hívja fel a figyelmet, hogy ezek a rovarok biológiai úton segítenek korábban tartani, például a cserebogát szaporulatot is. Csaknem 700 tételre, köztük füstmilán aranyzsebórájára, drágaköves ékszerekre, festményekre és különféle ritkasságokra is lehet licitálni a BÁV májusi művészeti aukcióján Budapesten. A BÁV Art közleményében kiemelték, hogy az aukció egyik legszemélyesebb darabja füstmilán arany Ulysses Nardin zsebórája, egy svájci gyártó modellje. Az aukciót május 19-én és 20-án rendezik meg a MOM Kulturális Központ kupola termében.
4: Rádió Antrit időjárás.
10: Ma napközben a fátyol és gomoly felhők mellett hazánk nagy részén hosszabb időszakokra kisüt a nap. A nyugati északnyugati szél még többfelé élénk, időnként erős lesz, délután 15-19 fokot mérhetünk. Meleg front érkezik fölénk, így az arra érzékenyeknél jelentkezhet fejfájás, migrén és vérnyomás problémák is.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Rádió Antrit, FM 101.
11: Szuper, szerda délután itt az Antriton, pörögnek a melós percek, pörögnek a legnagyobb dalok, hogy még kellemesebb legyen minden, egy friss ropogtatnivalóval kezdünk, lehet sírni az erőjét.
4: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi

0: konkrétan a kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ma május 13-a van, úgyhogy lássuk meg gyorsan, hogy milyen aktualitások is tartoznak a dátumhoz. Először is sok boldogságot Szervácnak és Imolának, ugye ők a mai névnaposaink. Aztán a mai nap szülötte Mária Terézia, talán nem kell bemutatni. Aztán 9. Pius pápa szintén, ő az eddigi leghosszabb pontifikátusú pápa, de ma ünnepelt Harvey Keitel, amerikai színész, Schmidt Pál, politikus, sportdiplomata, olimpiai és világbajnok, a vívó, a MOB elnöke és korábbi köztársasági elnök. Ismerjük ezt a sztorit is. Aztán Stevie Wonder, többszörös Grammy-díjas és Oscar-díjas amerikai énekes, zongorista, zeneszerző, szintén ma fújhatja el a gyertyákat, ahogyan Buckethead, amerikai zeneszerző, illetve Görbic Anita, magyar válogatott kézilabdázó, a világ legjobb játékosa is ma ünnepelheti születésnapját. Sok boldogságot nekik, nyilvánvalóan mindenkinek. Aztán csapjuk még fel a kalendáriumunkat, nem sok minden történt, de azért lessük meg. 1830-ban e napon Ecuador kikiáltotta függetlenségét, 1935-ben pedig Algírban felkelés tört ki a francia központi hatalom ellen, és ez a dátum az egészség és biztonság nemzetközi napja a bányaiparban. Úgyhogy nagyjából ennyi, ami a múltat illeti. Hát előttünk még elég sok minden van. Pörögnek a legnagyobbak továbbra is.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Pattanj nyerekbe, és légy te a jövő bajnoka. A Szexhárdi Sportközpont és a Bringa Sport bemutatja Kispedálosok nagy díja. Május 22-én pénteken 13 órától a Baka István Általános Iskola melletti füves pályán várjuk a 2012 és 2020 között és utána született gyerekeket egy izgalmas MTB tehetségkutatóra. Az előnevezés május 19-ig ingyenes. Regisztrálj online vagy személyesen. Részletek a Szexhárdi Sportközpont honlapján és Facebook oldalán. Ajándékcsomag várunk minden indulót. És ne feledd, május 15-én irány az út szélére. Legyen Szexhárd a leghangosabb szurkolói bázis a Tour de Hongrin, és éljük át együtt a magyar körverseny varázsát.
4: Igényesen kialakított irodahelyiségek, kiadók Szexhárd központjában, az August Imre utca 9-11 szám alatt, a Volt Szakszervezetek házában. További információ a 30 95 08 623-as telefonszámon.
5: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukrászdánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szexhárdon a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
6: Vigyázz! Dől a fa!
7: Hallottad? A szomszédék spórolni akartak, és maguk kezdték el kivágni az udvarukban lévő óriási fenyőfát.
6: És mi lett a vége?
7: Szerencsére nem sérült meg senki, de a házuk látta a kárát. Sokkal többbe került a ház felújítás, mint amibe a fakivágás került volna.
6: Na én ezért bízom az ilyen munkákat a Balog Zöld Kert Kft-re. Nem csak szakszerűen, de nagyon tisztességesen is dolgoznak. Balog Zöld Kert Kft. Veszélyes fák kivágása, fű- és sövénynyírás, bozótirtás, kertgondozás, ágdarálás, zöld hulladék elszállítás, kismarkolóval elvégezhető földmunkák és egyéb házkörüli munkák, akár alvállalkozókkal is. Balog Zöld Kert Kft. Kérjen ajánlatot ön is! Telefon 20 410 92 17. Az 5000 forintos felmérési díjat megbízás esetén levonjuk a munkadíjból.
0: Ez a Rádió Antrit, ahol a ma kedvencei és a tegnap slágerei szólnak. Az információk után ismét a zené, a főszerep, felforrósítjuk a levegőt. Latinos ritmusok következnek. Ricky Martin, Living La Vida Loca.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: Ez a Rádió Antrit, nagyon pörög az idő ma is, hiszen egy közös óránk már el is röppent, és nem nagyon lassítunk. Remek zenék mellett meglessük majd az utakat is, szóval ahogy szoktam volt mondani, jönnek a hírek, aztán pedig az utak, számítok önre.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2, a hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
4: Idén is megrendezésre kerül a Kisszaki tábor Szekszárdon, a Tolna vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében 2026. június 22-e és 26-a között. A táborban a résztvevők különböző szakmákkal ismerkedhetnek meg játékosan, élményekkel teli programokon keresztül. A részvétel díjtalan, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni lehet Vörös Máriánál a 30 160 98 19-es telefonszámon, vagy a hvmaria@tmkik.hu e-mail címen. Kisszaki tábor Szekszárdon, fedezd fel, mi leszel, ha nagy leszel.
5: Vidd a stadion élményt a nappalitba. Idén nyáron heteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Minden, ami telekommunikáció.
6: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrét.
7: Letették az esküt a Tisza kormány miniszterei. NATO és regionális partnerekkel gyakorlatozik a Magyar Honvédség. Ma hosszabb időszakokra kisüt a nap, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Letette az esküt a Tisza kormány 16 miniszterek kedden délután az országgyűlésben. Ezt megelőzően Magyar Péter miniszterelnök bemutatta kormányának tagjait. Passoffer Ágnes házelnök ezt követően bejelentette, hogy az alaptörvény 16. cikkének 8-as bekezdése alapján a miniszterek kinevezésével Magyarország kormánya megalakult. Magyar Péter arra kért minden magyar embert, bármely pártra szavazott, hogy kísérje figyelemmel a kormány munkáját. Kérje számon, vitatkozzon vele és szóljon, ha letér arról az útról, amelyen most közösen elindulnak. Országos és nemzetközi szinten bővíti segítőkörrel nevezésű programját a Szülők Háza Közhasznú Alapítvány, az állami gondoskodásban élő gyerekek, a nehéz helyzetben élő családok, valamint a sérülékeny közösségek támogatása érdekében, közölte a szervezet az MT-vel kedden. A program lényege, hogy helyi közösségeket, civil szervezeteket, önkénteseket, cégeket és szakmai partnereket kapcsoljon össze egy olyan támogató hálózatban, amely hosszú távon képes segítséget nyújtani a gyerekek és családok számára, írták. Az alapítvány tájékoztatása szerint jelenleg többek között Győrben, Budaörsön, Érden, Diósdon és Szerencsén működik segítőkör, de Gánában is két közösség kapcsolódott már be a programba. Az Európai Bizottság segíti a nemzeti hatóságok hantavírus járványra adott válaszlépéseinek összehangolását és intézkedéseket tesz a tagállami erőfeszítések támogatására, közölte a brüsszeli testület. Közleményben az Uniós Bizottság emlékeztetett, jelenleg az Európai Betegség Megelőzési és Járványvédelmi Központ nagyon alacsonynak értékeli a hantavírus európai lakosságra reselkedő kockázatát, mivel megfelelő fertőzés megelőzés és ellenőrzési intézkedések vannak érvényben. NATO és regionális partnerekkel gyakorlatozik a Magyar Honvédség a héten több magyarországi helyszínen a közös műveleti és reagálási képességek fejlesztése érdekében, közölte Böröndi Gábor, vezérezredes vezérkari főnök az MT-vel kedden. Tájékoztatása szerint a NATO és kétoldalú keretek között szervezett felkészítések során horvát, olasz, amerikai, szlovák, szlovén és szerb katonákkal közösen gyakorolnak magyar honvédok százai.
2: Rádió Antrit időjárás.
7: Ma napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, de a gomolyok főképp délután időszakosan jobban összeállnak. Kisebb zápor az északkeleti harmadban várható, máshol csapadék nem valószínű. Az északnyugati-nyugati szelet nagy területen élénk, néhol erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 20 fok között alakul.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: A közlekedési hírek támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2. Több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.
2: Rádió Antrit közlekedés.
0: És itt is vagyunk az útinfókkal. Fontos, hogy az M6-os autópályán az Iván Dárda felé vezető oldalon a 164-es kilométernél lévő benzinkutas Geresdi pihenőhelyet burkolatfelújítás miatt lezárták. A határ felé az utolsó tankolási lehetőség a 134-es kilométernél lévő Fácánkerti pihenőhelyen van. Aztán fontos még, hogy változik után a B és a C alagút között a dilatációs szerkezetet javítják. A 168-as és a 169-es kilométer között a Pécs felé vezető oldalt lezárták, a Budapest felé vezető oldalon irányonként egy sáv járható továbbra is. Ahogyan a 6-os főúton, a 65-ös főúti után Szekszárd térségében aszfaltoznak a 143-as és a 144-es kilométer között félpályás lezárásra és napközben jelzőrös irányításra kell számítani. Megjegyzik még az útinformon, hogy a munkavégzés során technológiai szünetek tartása szükséges, az aszfalt hűlése és a munkagépek munkaterületen történő mozgása miatt, ezért időszakosan napközben hosszabb korlátozások és torlódások is várhatók, és a térképen azt látjuk, hogy egyébként van is torlódás, meg az, hogy tel is tele van minden rendőrökkel, ez mondjuk meglepő. Bonyhád és Kakast között két helyen is ott vannak a hatoson, illetve Bonyhád után is ott vannak a rendőrei, jó munkát nekik innen is, de hát hogyha betartja a szabályokat, akkor nyilvánvalóan nem lehet probléma. Ezen túl elméletileg viszont szabad a pálya mindenhol, de attól függetlenül vezessen óvatosan, és hogyha lát bármi rendkívülit, akkor csörögjön a 74-444-444-en, segítsen, hogy segíthessünk. Jó utat kívánunk!
2: Rádió Antrit, FM 101.
0: Szuper szerda délután ismét itt az Antriton, Fekete Dávid vagyok. Úgy pörög az idő, mint még sose. Máshogy nem is lehet, hiszen szólnak a legnagyobbak itt a 101-en. Most épp Anastasia hangolt be. One day in your life.
2: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágerei.

0: Ma kedvencei is a tegnap slágerei az a Rádió Antrit, és hát figyelmébe olyan ajánlom az antrit.hu weboldalunkat, ahol most olyan remek cikkeket találkozhat, mint Filutás Viktor legújabb sikere, vagy egy igazi roncsderbi Tolnában, vagy például a Botrafel kampány, ami a cukorbetegség megelőzését szolgálná, de ezen kívül tényleg rengeteg minden van, kaphatunk fontos információkat az SZIA bevallásról, aminek egyébként egy hét van még vissza a határidejéig, vagy például Nyitrai Noel Európa bajnoki címéről is olvashat, úgyhogy antrit.hu, ott szépen informálódhat és olvasgat, ajánlom tényleg figyelmébe, de még zenét is kérhet, hogyha úgy van a zenekérés fülön, úgyhogy igen, antrit.hu, addig pedig zenérünk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: A lengyeli Apponyi Sándor mezőgazdasági technikum várja a jelentkezőket. Egy év alatt ingyenesen elvégezhető kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépésztechnikus és mezőgazdasági gépész szakmákra. Továbbá szakképesítést adó ingyenes tanfolyami képzésekre. Kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, virágkötő és virágkereskedő, koszorúkészítő, mezőgazdasági gépjavító, pedagógiai munkatárs, személy és vagyonőr, valamint önköltséges formában T-kategóriás mezőgazdasági vontató vezetőképzésre. Információ: Bujdosó Pandó Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 30 530 44 31.
4: Tavasz, szőlőhegyek, friss levegő, egy pohár fröccs és egy verseny, ami mindenkinek szól. Május 16-án 15. Garmin Borvidék félmaraton, Giro di Rosé. Választ ki a saját távod, 1 kilométeres gyermekfuta, 5, 10, 14, 17 vagy akár 23 kilométer. Fuss a vidék legszebb útjain, Szekszárd utcáin, a Borvidék szurdokaiban, felejthetetlen hangulatban. Ez több, mint futás. Ez egy hamisítatlan élmény és borvidéki hangulat. Főtámogató a Garmin Hungary. Kiemelt támogatók: Basher Group, Green Plus, Murexin, Messer Hungária. Nevezd most! Információ: www.borvidék.hu. félmaraton.hu. 15. Garmin Borvidék félmaraton, Giro di Rosé. Minden lépés élmény. Az esemény média partnere a Rádió Antrit.
5: Gyulai kolbászos május a Dom Pepénél. Kóstold meg a csak a gyulai, akciós vagy a gyulai vasárnapi reggeli extra pizzánkat, de ne hagyd ki a gyulai kolbászos legénylepényt sem! Wow, Dom Pepe!
6: Unyorogsz vezetés közben? Egyre rosszabbul látsz? Karcos a régi napszemüveged? Május 14-e és 17-e között az Optic World-ben a helyed, mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni. Ne halogass tovább! Most gyere! Optic World, a tisztánlátás szakértője. Szekszárd, Széchenyi utca 49.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Ez a Rádió Antrit, ahol a ma kedvencei és a tegnap slágerei szólnak. Az információk után újra zenélünk, az elmúlt napok, hetek, évek után fontos felhívni a figyelmet arra, hogy mégiscsak emberek vagyunk, hibázunk, ezt közli most a Reggae Bowman, Human.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: Ez a Rádió Antrit, 2:03 lesz, ami azt jelenti, hogy szusszanok egyet, és átadom a mikrofont Jolinak, aki beszámol a régió legfrontosabb, legfrissebb híreiről, aztán pedig, ha minden igaz, Bomba Gábor önkormányzati képviselő érkezik majd vendégül, úgyhogy intenzív lesz a következő egy óránk is, tartson velünk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: A Toyota bemutatja. Egy év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
4: Autolargo Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefonszám 74-es körzet 511-011 és Baja, Mártonszállási út 109. Telefonszám 79-es körzet 523-300.
5: Kert és parkgondozói vállalkozása van. Van legalább egy fő munkavállalója. Ha ezekre a kérdésekre igen válaszokat adott, akkor ne habozzon. Jelentkezzen még ma kisgépkezelő képzésünkre. Képzésünk célja olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak a szakterületükhöz kapcsolódó kisgépek szakszerű, balesetmentes kezelésére, ismerik és betartják a hozzá kapcsolódó munkabiztonsági, tűz- és balesetvédelmi előírásokat.
6: Jelentkezési határidő 2026. május 26-a.
5: Ergonom munkavédelmi szolgáltatás. Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30.
7: www.ergonom.hu.
8: Csavar, zár, vas alatt. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7:30-tól 16 óráig. Szombatonként 11:30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004. www.ibvier.hu.
2: Ennyi volt a reklám. Minden, ami Szekszárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
9: Ködözött tini bukott le, Gara is siker Svédországban. Maradnak a hideg reggelek, de napközben visszatér a tavasz. Jó napot kívánok, Janner Joli vagyok. 2026. május 13-án szerdán 15 órakor következnek a Rádió Antrit regionális hírei. Közlekedésre alkalmatlan kocsival akart menekülni a rendőrök elől egy 15 éves sofőr, számos eljárás indul ellene. A Kölesdi körzeti megbízott lett figyelmes egy feltűnően rossz állapotú autóra a 6233-as úton a napokban. Amikor ellenőrizni akarta a kocsit, a vezetője menekülni próbált, és a rendőri jelzés ellenére továbbhajtott. Nem sokáig jutott, ugyanis a Középhídvég felé vezető földes úton a jármű felmondta a szolgálatot. A már sok mindent látott rendőr is meglepődött, amikor jobban szemügyre vette a roncsot, amelyen szinte egy épp felület sem volt. Szélvédője pókhálósra törött, oldalablakai hiányoztak, az utastér tele volt fémhulladékkal, a karosszériája is meglehetősen hiányos volt, az már csak haba tortán, hogy rendszámtábla sem volt rajta. A kocsiban ketten utaztak, rövid időn belül kiderült, hogy a sofőr miért nem akart megállni. Egy 15 éves fiú vezetett, akit a bonyhádi rendőrök köröztek, mert februárban engedély nélkül távozott lakóhelyéről. Utasa egy 19 éves fiatal volt, akit szintén ismert a rendőrök. A 15 éves sofőr, akinek korából adódóan sem lehetne jogosítványa, számos szabályszegést követett el. Egy közlekedésre alkalmatlan kocsival vett részt a forgalomban, amelynek tulajdoni viszonyai is tisztázatlanok, és biztosítást sem kötöttek rá. Előállították a fiút, egyedi azonosító jellel visszaélés és közúti veszélyeztetés miatt indult eljárás ellene. Felelnie kell az engedély nélküli vezetés és számos közlekedési szabálysértés miatt is. Kihallgatását követően visszavitték lakóhelyére, ahonnan azóta újra megszökött. 5 műszaki mentés adott munkát vármegyénk tűzoltóinak az elmúlt 24 óra leforgása alatt. 3 alkalommal kidőlt fához, leszakadt faákhoz siettek a tűzoltók, míg de csengépjármű alá szorult egy férfi. Személyautó gurult egy férfire, majd egy másik járműhöz szorította kett délután Decsen a Szőlőhegyen. A műszaki mentés helyszínére a szekszárdi hivatásos tűzoltók vonultak, akik kiemelték a sérültet a jármű alól. A mentőszolgálat a férfit súlyos sérülésekkel szállította a szekszárdi kórházba. Kerékpárútra dőlt egy fa a délutáni órákban szakaszon Pakson az Egér úton. A műszaki mentéshez a paksi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik motoros láncfűrés segítségével tették újra járhatóvá az érintett szakaszt. Május 8-án 9-én rendezték meg a 28. IPA 24 órás halfogó versenyt a Tamási-tó völgy horgásztavon, amit a Magyar Szekció Paksi Közhasznú Egyesület szervezett. A versenyen 18 csapat indult, köztük egy szlovák csapat részvétele tette nemzetközivé a mezőnyt. A most vagy mindig csapatnéven regisztrált rendőr trió tagjai a szekszárdi rendőrkapitányság állományából Jókai Balázs rendőrőrnagy és Samu Antal rendőrszázados, valamint a bonyhádi rendőrkapitányságról Hósik László rendőrszázados voltak. Az egynapos megmérettetésen 295,504 kg súlyú halat fogtak, ami idén nagy arányú győzelmet hozott. A verseny legnagyobb halát, egy 13,30 kg-os pontyot Hósik László rendőrszázados fogta ki, amiért egy külön díj is járt. Lakatos Levente Svédországban is letette a névjegyét. A Garai János gimnázium tanulója csapatával a második helyet érte el a Nemzetközi Természettudományos Diákolimpián. A részletekről Toronyi Gyöngyit, a gimnázium igazgató helyettesét hallja.
7: A szekszárdi Garai János gimnázium 10. A-osztályos diákja, Lakatos Levente kijutott a Nemzetközi Természettudományos Diákolimpiára, ahová Magyarországról összesen 2 csoportot, ez azt jelenti, hogy 6 diákot vittek. Levi fizikusként került bele az egyik csoportba, és a csapatával ezüstérmet kaptak a svédországi Lundban. Levente felkészítő tanára Elbringer Ferenc tanár úr. Levente rendkívül sokoldalú személyiség, nem csak matematikából, fizikából, nagyon ügyes, de például francia versenyen is az országos 17. helyen végzett. Ő fizikából 8. lett a Szilárd Leó országos fizika versenyen, és aminek talán a legjobban örül, az az, hogy az Arany Dániel matematika versenyen 1. helyezést ért el. Nagyon büszkék vagyunk rá, és nagyon sok további szép sikert kívánunk neki.
9: A Magyar Vöröskereszt Szekszárdi Szervezete a Szekszárdi Területi Vérellátó Központtal közösen véradást szervez május 15-én pénteken, amelynek részleteiről Gulyás Katalint, a Magyar Vöröskereszt Tolna megyei szervezetének igazgatóját kérdeztük.
10: A véradóállomással együtt a pénteki napon 8 és 12 óra között véradást szervezünk, amelyben kérjük mindenki segítségét, aki hallja ezt a hírt, és úgy gondolja, hogy önmagát egészségesnek hiszi, 18. életévét betöltötte, testsúlya elérte az 50 kg-ot, és van szabad egy órája, azt kérjük jöjjön el, nyújtsa karját, adjon vért, és ezzel a véradással mentsen meg 3 életet.
9: 2026. május 8-án 9-én rendezték meg a VKB Európa bajnokságot a görögországi Trikalában, közel 500 versenyző részvételével. A rangos nemzetközi mezőnyben a VKB Hungary színeiben induló Nyitrai Noel kiemelkedő teljesítményt nyújtott, és a dobogó legfelső fokára állhatott, ezzel 15 év munkáját koronázta meg. Ő volt az egyetlen magyar versenyző, aki aranyérmet szerzett a kontinens viadalon. Noel magabiztos versenyzésszel végig kimagasló technikai és taktikai fölénnyel jutott el a döntőig. Mérkőzéseit egyértelműen bírói döntés nélkül nyerte meg. A fináléban egy gyors és robbanékony olasz ellenféllel nézett szembe, akit mindössze 25 másodperc alatt 2 nagyon gyors és pontos fejrúgással győzött le, így iponnal zárva a mérkőzést. A most elért siker egy hosszú, tudatosan felépített sportolói út csúcspontja. A bajnoki cím nem csak egyéni diadal, hanem közösségi siker is. Eredményéhez hozzájárultak edzői, sportszakemberek, csapattársai, az iskolai közeg, valamint mindazok, akik támogatták őt az elmúlt évben. Számára ezzel egy jelentős korszak lezárult, ugyanakkor új célok is megfogalmazódtak. A következő nagy kihívás a feketeöves mesterfokozat megszerzése, amelyet tervei szerint 2027 tavaszán Japánban, a karate őshazájában kíván teljesíteni. 1750-en regisztráltak a 15. Borvidék félmaratonra, amely május 16-án 14 órakor rajtolja a Béra Király téren. Az eseményről a főszervezőt Márkus Istvánt kérdeztük.
11: 15. alkalommal rendezzük meg a Borvidék félmaratont, május 16-án szombaton indul a verseny. 1750 előnevező jelezte már, hogy részt kíván venni ezen a futóversenyen. 12 órakor szombaton rajtol el a gyermekeknek a mezőnye, gyakorlatilag ugye 0-tól 14-es korig van lehetőség ennek a távnak a teljesítésére. Ezt követően 14 órakor lesz a nagy rajt a Béla Király téren. 5 egyéni számban lehet indulni 5, 10, 14, 17 és 23 kilométeren, illetve a hosszú távot 2 és 3 fős csapatban lehet még teljesíteni. Gyakorlatilag 14:30-tól már jönnek az 5 kilométeres befutók egészen 18 óráig, és ezt követően lesz minden egyes távon, minden egyes korcsoportban eredményhirdetés. Ezt az egész eseménysorozatot gyakorlatilag a Bodri Pincészet After Bulija koronázza meg, ott pedig 18-19 órakor már vacsorázni lehet, illetve hát este egy nagyot szórakozunk. Mindenkit várunk szeretettel.
9: Csütörtökön kezdetben a nyugati és az északnyugati tájak kivételével sok felé számíthatunk napos időre, majd napközben egyre több felhő zavarhatja meg országszerte a napsütést. Délután nyugaton és északnyugaton záporok, helyenként zivatarok is kialakulhatnak, majd este a Dunántúlon már több felé várható csapadék. A déli szél a keleti tájak kivételével sok felé megélénkül, helyenként megerősödik. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 0 és 8 fok között alakul. A legmelegebb órákban 18-23 fokra van kilátás, Szekszárdon hajnalban 5, napközben 20 fok várható. További híreinket megtalálja az antrit.hu oldalon.
2: Ezek voltak a Rádió Antrit regionális hírei.
9: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Rádió Antrit FM 101.
0: Ez a Rádió Antrit a kedvenceivel és a tegnap slágereivel, na meg velem Fekete Dávid vagyok. Ez az óránk ma is máshogy alakul, hiszen érkezik a stúdióba Bomba Gábor önkormányzati képviselő, akivel a legutóbbi közgyűlésről beszélünk, majd tartson velünk.
2: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi

0: Ez a Rádió Alantrit, és ma is szokatlanul töltjük el ezt az órát, mert hogy beszélgetünk, a legutóbbi szexeli közgyűlésen kisebb viták alakultak ki több napirendi pont kapcsán is, a döntésekről aztán Berlinger Attila szexer polgármestere korábban nálunk is beszámolt, ezúttal pedig az objektív tájékoztatás egyében hallgattassák meg a másik fél is, itt ül velem szemben Bomba Gábor képviselő, köszöntelek.
1: Szervusztok!
0: Na hát kezdjünk is akkor bele. Az első ilyen módosító javaslatod az a vállalkozói regiszterhez köthető. Erről tudod, hogy mesélnél, hogy mi ez?
1: Így van, ez volt a módosító javaslatom. Egy pici hátteret azért adnék hozzá. A jelenlegi rendszerben a polgármester felhatalmaztatta magát, hogy ő döntsön minden beszerzésben, minden kérdésben, ami nem közbeszerzés köteles. Ez viszonylag magas értékhatár, tehát van, hogy 20 millió forintot is elérhet. Minden ilyen döntésben egy személyben dönt. Én ezt már többször kifogásoltam a közgyűlésnél, hogy először, hogy ezek a döntések sehol nem látszanak. Van egy nagyon rövid beszámoló, ami egy sor, az van benne, hogy a polgármester döntött ilyen számon arról, hogy ez a beruházás meg fog valósulni, és kössenek szerződést egy vállalkozóval. Eleinte még annyi se volt benne, hogy mennyiről, mi a tárgya. Miután ezt megpanaszoltam, egyébként a kormányhivatalnál is, azóta már a polgármesteri határozatok mögött van tartalom, de azért ez is egy utólagos dolog, tehát annyit tudunk megnézni, nem csak mi, hanem egyébként minden szexárdi vállalkozó, hogy milyen döntést hozott, ki nyerte el a munkát, most már mondjuk meg lehet nézni, hogy mennyibe kerül ez a munka. Viszont a vállalkozó regisztert így is fontosnak tartanám, hiszen nagyon sok vállalkozó az, aki egyrészt újonnan kerül Szexárdra, új tevékenységet végez, szeretnénk, ha lenne egy olyan vállalkozói regisztrációs rendszer, amiben mindenki bejelentkezhet, megadhatja a tevékenységét, ki miben tudós, és akkor a polgármester vagy az a testület, aki dönt a beszerzésekben, ezekben a témákban meg tudja hívni a vállalkozókat. Ez volt a javaslatom egyik része. A másik része az, hogy mi minden, ez is egy kis háttérinformáció, minden évben elfogadjuk az önkormányzat beszerzési tervét. Ezek azok a beszerzések, pont amiről most beszélek, ezek amiről a polgármester dönt, ezek nem közbeszerzések, nem magas értékűek, hanem 20 millió és az alatti értékű beszerzések, ezek rendelkezésre állnak, és én azt javasoltam, hogy úgyis megcsináljuk egyébként, miért titkosak ezek a beszerzések, tegyük ki ezt is a honlapra, hogy szeretnénk minden évben ezeket meg ezeket a dolgokat beszerezni a városban, fel tud rá készülni minden vállalkozó, egyébként ezeket a terveket karban tartjuk, tehát amikor változik valami, akkor átírjuk, nincsenek semmilyen akadálya szerintem, hogy ez online formában is megjelenjen. Ez a két javaslat volt. A vállalkozói regisztertről mi már egyszer döntöttünk az általam vezetett gazdasági bizottságban. Megkérdeztem, de sajnos polgármester úr nem emlékszik rá, a jegyző asszony sem találja az ezzel kapcsolatos iratokat, pedig viszonylag elég hosszú eljárás volt, mert először döntöttünk arra, hogy be

0: kell vezetni, utána a polgármesteri hivatal informatikája készítette el hozzá magát a regiszterrendszert, amin keresztül be lehet jelentkezni. Ennek volt egy tesztelési folyamata is. Tehát nem nagyon tudom. Mindenesetre én elraktam a papírokat, hogyha ha esetleg nincs meg, továbbra se a polgármesteri hivatalból. Ebben pontosan az van, hogy a Gazdaság és Városfejlesztési Bizottság dönt, hogy a beszerzési eljárások ajánlattevői köre kiválasztásának megkönnyítése érdekében beszállítói előminősítési rendszert hoz létre, felhívja a polgármestert, hogy a rendszer informatikai hátterét alakítsa ki, és indítsa el. Pont. Sajnos ezekre nem emlékeztek, de majd meg fogom nekik küldeni.
1: Ugye ennek az a lényeg, hogy mindenki akkor ott legyen képben, legyen azzal, hogy milyen lehetőségei vannak.
0: Hát egyrészt lássa, hogy miket fogunk venni, ez az egyik, előre tudjon rá készülni, a másik pedig az, hogy a cégét be tudja regisztrálni, és odaírja, hogy milyen tevékenységgel szeretne ő pályázni, és amikor van egy olyan beszerzés, ami konkrétan erről szól, akkor a polgármester ne saját maga döntse el, hogy kiket hív meg, hanem mindenkit hívjon meg a városba, Szekszárdon, aki ezzel foglalkozik.
1: Na hát akkor a költségvetéssel folytatjuk, majd előtte meghallgatunk egy dalt, maradjon velünk.
2: Ez a Rádió Andrit, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: Ez a Rádió Antrit, folytatjuk beszélgetésünket Bomba Gábor képviselővel, hiszen az objektív tájékoztatás helyében hallgattassák meg a másik fél is. Berliger Attila szexár polgármester korábban beszámolt nálunk a legutóbbi közgyűlés döntéseiről, és hát az imént a vállalkozói regiszterről beszéltünk. Térjünk rá egy picikét a költségvetésre, mert hogy ha jól értettem, akkor bár nem vagyok nagy gazdasági szakértő, de az állampapírokba való befektetésről volt valami szó. Erről így valahogy vezess végig bennünket.
1: Megpróbálom elmagyarázni. Arról szól, hogy most a mostani törvény, illetve az államháztartási törvény most már lehetőséget biztosít az önkormányzatoknak a szabad pénzeszközök befektetésére. Ez egy nagyon jó dolog, mert eddig is, ha megnézzük az előző ciklust, vagy a többit, sokszor megérkeztek a pályázati pénzek, és addig parkoltak a számlákon, amíg nem tudtuk a kivitelezésre elkölteni, egy közbeszerzés több hónapos, tervezés is több hónapos, tehát nagyon jó dolog, hogyha van olyan piaci termék, vagy banki termék, amik biztonságosan befektethető, és ez hozamot is hoz, ez mindenkinek jó, mindenkinek az érdeke. Ez a lehetőség megteremtődött, ezt abszolút üdvözöljük, kár, hogy előbb nem hozta meg ezt a kormány, mert akkor sokan jobban állna a költségvetés. Most viszont egy olyan előterjesztést kaptunk ezzel kapcsolatban, hogy a beszerzésekhez hasonlóan a polgármester majd egymaga eldönti, hogy melyik brókernél, kinél fogja befektetni a városnak a pénzét, nulla korláttal, tehát gyakorlatilag egy pénzügyi korlát sincs benne. Egyetlen egy jó garancia azért van benne, hogy csak tőke garantált eszközbe lehet ezt betenni. Ez azt jelenti, hogy nem csökkent az értéke. Aha. Tudjuk, hogy a részvényeknél néha zuhan az érték. Sokszor volt olyan, hogy eltőzsdézték a valamelyik cégnek, vagy egy önkormányzatnak a vagyonát, vagy akár a állami vagyont. Ezért ez egy nagyon jó része volt az előterjesztésnek. Én azra kérdeztem rá, hogy miért kell ezt a polgármesternek egy személybe eldönteni, szerintem nem feltétlenül gazdasági szakember sem. Erre az volt az válasz, hogy azért, mert nagyon gyorsan kell ezekbe a kérdésekbe dönteni. Erre megpróbáltam elmagyarázni a közgyűlésen, hogy mivel ezt itt be van korlátozva a lekötés, tehát tőke garantált állampapírba lehet, vagy mondjuk egy banki betétbe. Egyik sem olyan termék, aminek percenként naponta változna az árfolyama, ez előre meg vannak hirdetve, hozamai is fixek, tehát éppen ezért tőke garantált, semmilyen értelme nincs annak, hogy ismét egy ember döntsön mindenről, nyilván arról is, hogy kin keresztül, milyen brókeren keresztül fekteti be esetleg ezeket a pénzeket. Ez hasonlít egy picit a biztosításhoz, ott is a biztosítást megkötöm, viszont mindig van egy biztosítási alkusz cég, aki közvetíti ezt a biztosítást, van szexárdi illetőségű személy is, akinek nagyon-nagyon jó ilyen hungaritum alkusz cége van itt az országban, és remekül prosperál. Tehát itt is vannak brókerek, akik ezt befektetik. Én úgy gondolom, hogy ez maradjon a pénzügyi bizottságnak a hatásköre, nem lassítja a folyamatot, jobban körbe lehet járni ezt a dolgot, és a pénzügyi bizottság az nyilvános üléseken szokott dönteni. Tehát teljesen más az, mikor egy irodában valaki eldönt valamit, mint az, amikor a nyilvánosság is bemehet és dönthet. Ugyanezt javasoltam a beszerzéseknél is, hogyha a polgármester úrnak teherez, hogy kiválasztja az ajánlattevői kört, meg hogy őt mindig bántják ezzel, hogy egy személybe dönt, nyugodtan adja a pénzügyi bizottságnak ezt a döntést. Mi bemutattuk egyébként az előző ciklusba, hogy nagyon gyorsan tudtunk ezekben a kérdésekben dönteni, nyilvános ülésen tárgyaltuk, és még a vállalkozók is bejöhettek. Az ülésen egyébként, ami előre meg volt hirdetve, lehetett tudni, hogy milyen beszerzések lesznek, meg azt lehetett jelentkezni is egyébként ajánlottevőnek.
0: Hát ugye igen, ott is az volt a válasz, hogy gyorsan kell dönteni ezeknél a beszerzéseknél, és hogyha a bizottságok tárgyalják, az lassítja a folyamatot, és felesleges plusz köröket ró.
1: Hát ez azért nem igaz, mint az elején elmondtam, hogy az év elején csinálunk egy beszerzési tervet. Tehát pontosan tudjuk a költségvetés meghatározásnál, tehát azt jelenti, hogy február-március, pontosan mit akarunk beszerezni, tehát nincs semmibe gyorsan hirtelen döntés, hogy hip-hop kell egy ilyet csinálni. Ha egyébként szükséges egy új beszerzés, az sem lehet a polgármesteri hatáskörben nagyon gyorsan megtenni, hiszen először a költségvetésben valahol át kell csoportosítani pénzt. Tehát az sem lesz gyorsabb. Abszolút nem gondolom, hogy ez gyorsít.
0: No, hát rátérünk majd még az utakra is, de előbb zenélünk, maradjon velünk.
2: Ez a Rádió Antrit.

0: Ez a Rádió Anc, itt folytatjuk beszélgetésünket Bomba Gábor képviselővel, akivel a legutóbbi közgyűlésen kialakult napirendi pontok kapcsán történt kisebb vitákról beszélünk, ugyanis Berlinger Attila szexuál polgármester korábban már beszámolt a döntésekről, és hát az objektív tájékoztatás megköveteli azt, hogy hallgattassák meg a másik fél is. Beszéltünk a vállalkozói regiszterről, illetve a költségvetésről is. Most térjünk rá akkor az útfelújításokra, mert ott is volt kisebb vita. Mondhatjuk.
1: Abszolút. Az útfelújításokkal kapcsolatban egy olyan módosítót nyújtottam be minden közgyűlésen, de csak a rendes közgyűléseken, ami viszonylag ritkán tart a polgármester úr, az előző negyedében csak egyet sikerült neki tartania. Beszámol arról, hogy ő milyen döntéseket hozott, másrészt arról is, hogy hogy állnak a pályázatok. Most éppen az útfelújítás volt napirenden, és egyetlen egy részt tartalmazott a beszámolója, ezt valamiért nem tudta eldönteni polgármesteri hatáskörbe, tehát 20 milliókról tud dönteni, erről nem tudott egyedül. Az volt, hogy az egyik szerződött partnerünknek nem pontosan ugyanaz a neve, mint ami előtte volt, és most ezt nagyon fontos volt a közgyűlés elé terjeszteni, hogy ezt a nevet most akkor átírjuk a szerződésbe. Nagyon sokat foglalkoztunk már az útfelújításokkal, hát eddig nem nagyon történt semmi, csak ilyen furcsa dolgok, hogy valakinek megváltozott a neve, meg hogy újra tárgyaltuk, hogy már most megint konzorciumi szerződést kell kötni, és arra gondoltam, hogy az lenne a módosító javaslatom lényege, hogy a polgármester a következő közgyűlésre készítsen egy részletes tájékoztatót, ami a mostani állapot szerint, az ő tudása szerint azt tartalmazza, hogy mikor kezdődhet el végre az útfelújítás, milyen utcák vannak ebbe az útfelújításba, és azok milyen ütemezésben lesznek elkészítve. Ezen ő nagyon megsértődött, és nem értette azt sem, amit én kérdezek. Ennek nyilvánvalóan az volt az oka, megpróbáltam elmondani, hogy vagy ezt senki nem tudja, és minket is, mint képviselőket folyamatosan keres a lakosság, ha valakivel találkozom az utcán, ő is megkérdezi, hogy mikor lesz ez az utca felújítva, ez mikor indul el, az mikor indul el, és hiába gondolja azt a polgármester úr, hogy mindenki tud mindent a városban, én azt érzékeltem, hogy nem. Tehát szükség lenne egy ilyen korrekt tájékoztatásra, nyilván most kiadunk valamit, akkor, hogyha menet közben változik bármi, a közbeszerzés vagy a műszaki kiírás miatt, akkor mindig lehet pontosítani, és akkor az emberek meg tudják nézni azt a problémát, ami legjobban érdekli őket jelenleg a városban. A másik dolog, amiért ezt a kérdést úgy gondoltam, hogy napirenden kell tartani, ne felejtsük el, hogy ezt még az előző ciklusban, a 2023 decemberében a megyei önkormányzat egyszerre fogadta el Szekszárdét, Bonyhádét és a többi nagyvárosnak ezeket a költségvetéseit, terveit az úgynevezett TOP Plus program keretébe. Na most 23. december, ezt tudjuk, a másikat tudjuk, mondok egy nem is ellenzéki várost, akkor mondok egy Bonyhádot, hogy szintén Fidesz polgármester van, Fidesz többséggel, egyszerre fogadták el. Bonyhádon én nap mint nap járok, és úgy tűnik, hogy ők befejezték az útfelújítást egy éve, és már kopnak le lassan a vonalak, amiket fölfestettek. Nálunk valamiért azóta semmi se történik, most is az a legfontosabb probléma, hogy én inkább ezt döntetném el polgármesteri hatáskörbe, hogy tényleg egy ilyen névváltoztatáson ne kelljen már megvárni a közgyűlést, ezt oldja meg egyedül, szívesen, ha kell bármilyen felhatalmazást is megszavazok neki. Tényleg ezek olyan dolgok, amik csak hátráltatják a működést, meg magát a pályázatot. Úgyhogy sajnos ezt sem talált értő fülekre, valamiért megsértődtek. Én úgy gondolom, hogy ez fontos lenne továbbra is, és hogyha mi kapunk külön tájékoztatást, amit megígért a polgármester, hogy akkor küld nekünk írásba, akkor ki fogom tenni, ha saját hatáskörbe, ahova csak tudom, vagy ha esetleg meghívtok, akkor felolvasom itt az Antritba.
0: Legyen úgy. Köszönöm, hogy itt voltál.
1: Köszönöm szépen, sziasztok.
0: Minden jót. Mi pedig zenélünk tovább, úgyhogy tartson velünk.
2: A következő következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám!
4: Idén is megrendezésre kerül a Kisszaki tábor Szekszárdon, a Tolna vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében 2026. június 22-e és 26-a között. A táborban a résztvevők különböző szakmákkal ismerkedhetnek meg játékosan, élményekkel teli programokon keresztül. A részvétel díjtalan, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni lehet Vörös Máriánál a 30 160 98 19-es telefonszámon, vagy a hvmaria@tmkik.hu e-mail címen. Kisszaki tábor Szekszárdon. Fedezd fel, mi leszel, ha nagy leszel.
5: Haló! Haló!
6: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
5: Haló! Hónap mennénk a Pityuval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
6: Ön miben segíthetek?
5: Hát szélvédő kéne nekünk.
6: Milyen típusú az autó?
5: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
7: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüvegkereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben. Telefon 74 410 187.
5: Haló! És a lóval mi lesz?
8: Csúcs technológia a Spiritben.
9: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök. Széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
8: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
2: Ennyi volt a reklám!
0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit. Robogunk tovább, most már ismét a zenék veszik hát a stafétát tőlünk. Hát ropjunk egy kicsit. Guns, Never Going Home.
2: Vissza a zenéhez. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: Na, a szabadságról érkezett George Michael itt az Antriton, ami hát aktuálisabb nem is lehetne, hiszen percek múlva lejár a meló, és akkor lehet szabadon távozni minden felé, leginkább haza nyilvánvalóan, de hát a következő órában majd ezzel is foglalkozunk, meg a legjobb dalokkal, úgyhogy tartson velünk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Daniel Fit, TNT, Zanzibar, Vétek. Koncertek sztárfellépőkkel, helyi zenekarokkal, nemzetiségi műsorok, programok a pünkösdi hagyományok jegyében. Finom étkek és borok, vidám park és még sok minden más. Szekszárdi Pünkösdi Fesztivál a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében május 22-e és 25-e között. A gyerkőcöket Kalap Jakab, a Buborék Együttes, az Iszkiri Gyerekzenekar, Népi Játszópark és még számtalan vidám program várja. Szekszárdi Pünkösdi Fesztivál május 22-e és 25-e között. Bővebb információ szexárdagóra.hu.
4: Figyelem, Szexárd! A nyitrai csoport szexárdi autóházaiba értékesítő kollégát keres, akár azonnali kezdéssel. Ha magabiztos vagy, szeretsz emberekkel dolgozni és motivál a siker, csatlakozz hozzánk! Küld el önéletrajzot még ma! Álláskukac.nyitraicsoport.hu. Nyitrai csoport. Szexárd, Pásztor utca 8.
3: Pattan, nyerek be, és légy te a jövő bajnoka. A Szekszárdi Sportközpont és a Bringa Sport bemutatja Kispedálosok nagy díja. Május 22-én pénteken 13 órától a Baka István általános iskola melletti füves pályán várjuk a 2012 és 2020 között és utána született gyerekeket egy izgalmas MTB tehetségkutatóra. Az előnevezés május 19-éig ingyenes. Regisztrálj online vagy személyesen. Részletek a Szekszárdi Sportközpont honlapján és Facebook oldalán. Ajándékcsomag várunk minden indulót. És ne feledd, május 15-én irány az út szélére. Legyen Szekszárd a leghangosabb szurkolói bázis a Tour de Hongrin, és éljük át együtt a magyar körverseny varázsát.
5: Vidd a stadion élményt a nappalitba. Idén-nyáron heteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar. Minden, ami telekommunikáció.
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
6: Országos állateledelgyűjtést rendeznek a hétvégén. Utánzatok forgalmazásáért vádat emeltek egy vietnámi testvérpár ellen. Csütörtökön sokfelé számíthatunk napos időre. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Országos állateledelgyűjtést rendeznek a hétvégén. Mancsa bajban címmel 6. alkalommal szervez országos állateledelgyűjtő akciót a Spár Magyarország és az Országos Állatvédőrség Alapítvány május 16-án és 17-én. A szervezők közleménye szerint az adománygyűjtést szombaton és vasárnap 10 és 16 óra között tartják az Interspár áruházakban. A kezdeményezés célja, hogy a vásárlók segítségével támogassák a civil állatvédő szervezetek gondozásában élő kutyák és macskák ellátását. Az Európai Bizottság segíti a nemzeti hatóságok hantavírus járványra adott válaszlépéseinek összehangolását és intézkedéseket tesz a tagállami erőfeszítések támogatására, közölte a brüsszeli testület. Közleményben az Uniós Bizottság emlékeztetett, jelenleg az Európai Betegség Megelőzési és Járványvédelmi Központ nagyon alacsonynak értékeli a hantavírus európai lakosságra leselkedő kockázatát, mivel megfelelő fertőzés megelőzés és ellenőrzési intézkedések vannak érvényben. Több mint 270 tonna élelmiszer adományt adtak össze a vásárlók a Magyar Élelmiszerbank Egyesület felhívására az ország 436 áruházában a hétvégén, közölte a szervezet az MTI-vel. A támogatásokból az Élelmiszerbank 54 ezer darab egyenként 5 kilós csomagot állít össze a nélkülözésben élőknek. A felajánlott termékek között a körtefélék voltak a legnépszerűbbek, tésztából például 64 ezer kilónyi adomány érkezett. Utánzatok forgalmazásáért vádat emeltek egy vietnámi testvérpár ellen. Ismert gyártók, luxusmárkák hamis védjeggyel ellátott parfüm, ruha és divatcikk utánzatainak 16 milliárd forintos kárt okozó forgalmazása miatt emelt vádat az ügyészség egy Magyarországon élő vietnámi testvérpár ellen, tájékoztatta a Somogy vármegyei főügyészség szerdán az MT-t. Azt írták, a két férfi 2020-tól kezdődően kínaiaktól és vietnámiaktól nagy tételben szerzett be utánzatokat. Az áruk tárolására hozzájuk nem köthető cégek nevében raktárakat béreltek Budapesten. Az értékesítéshez fotókat készítettek az utánzatokról, amelyek alapján partnereik telefonon vagy szóban rendeltek tőlük. Amikor 2025 áprilisában 23 karton doboz hamis parfümet indítottak útnak Olaszország felé, ellenőrizték a teherautójukat és lebuktak.
2: Rádió Antrit időjárás.
6: Csütörtökön kezdetben a nyugati és az északnyugati tájak kivételével sokfelé számíthatunk napos időre, majd napközben egyre több felhő zavarhatja országszerte a napsütést. Délután már többfelé várható csapadék. A déli szél a keleti tájak kivételével sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 0 és 8 fok között alakul. A legmelegebb órákban 18-23 fokra van kilátás.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit, FM 105.1.
0: És vége már a melónak, de az Antrit továbbra is szól a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel, meg velem. Még mindig Fekete Dávid vagyok, ezúttal pisztolyokat és rózsákat találtam. Igen, Sweet Child of Mine a hazaútra. Szívesen.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi

0: ez a Rádió Antritom a kedvenceivel és a tegnap slágereivel, és hát nézzünk egy kis programot, egy kis kultúrát szedjük magunkra, menjünk el a moziba. Például még odaér 17 órára az Ördög Prádát visel 2-re, és hát felhívom figyelmét, hogy ma van még utoljára esélye erre, mert hogy holnaptól, ha minden igaz, már nem lesz műsoron, tehát 17 órától az Ördög Prádát visel 2, 19.30-tól pedig az Időzített Bomba című angol akciothrillert tekinthetjük meg Aaron Taylor Johnsonnal és Sam Worthingtonnal a főszerepben, és ennek a premisszája, a története úgy zajlik, hogy London belvárosában 500 kilós második világháborús bombát találnak, a környéket kiürítik, a mindig zsúfolt, örökké izgatott városban egy egész kerületet zárnak le, kiszállnak a tűzszerészek és munkához látnak, a tét nagy, a feszültség kézzel fogható, hiszen a bomba bármikor robbanhat, de a szakemberek dolgoznak az ügyön. Aztán hát kiderül, hogy éppenséggel semmi sem igaz az egészből. A bomba nem világháborús, nem véletlenül került elő, és nem lesz olyan könnyű hatástalanítani sem. Úgyhogy egy igazi akciothrillernek és izgalmasnak ígérkezik, ajánlom figyelmébe, tehát 19.30-kor itt Szexáron a moziban. Addig pedig, amíg készülődik, megélnek, zenélünk, tudja.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám! Unyorogsz vezetés közben? Egyre rosszabbul látsz? Karcos a régi napszemüveged? Május 14-e és 17-e között az Optic World-ben a helyed, mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni. Ne halogass tovább! Most gyere! Optic World, a tisztánlátás szakértője. Szekszárd, Széchenyi utca 49.
3: Tavasz, szőlőhegyek, friss levegő, egy pohár fröccs és egy verseny, ami mindenkinek szól. Május 16-án 15. Garmin Borvidék félmaraton Giro di Rosé. Választ ki a saját távod, 1 kilométeres gyermekfuta, 5, 10, 14, 17 vagy akár 23 kilométer. Fuss a vidék legszebb útjain, Szekszárd utcáin, a Borvidék szurdokaiban, felejthetetlen hangulatban. Ez több, mint futás. Ez egy hamisítatlan élmény és borvidéki hangulat. Főtámogató a Garmin Hungary. Kiemelt támogatók Basher Group, Green Plus, Mulexin, Messer Hungária. Nevez most! Információ www.borvidékfélmaraton.hu. 15. Garmin Borvidék félmaraton Giro di Rosé. Minden lépés élmény. Az esemény média partnere a Rádió Antrit.
4: Igényesen kialakított irodahelyiségek, kiadók Szekszárd központjában, az August Imre utca 9-11 szám alatt, a Volt Szakszervezetek házában. További információ a 30 95 08 623-as telefonszámon.
5: A Toyota bemutatja: 1 év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének hatodik generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
6: Autolargo Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefonszám 74-es körzet 511-011 és Baja, Mártonszállási út 109. Telefonszám 79-es körzet 523-300.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Ez még mindig az Antritom a kedvencével és a tegnap slágereivel, most már remélem otthon a kényelmében hallgat, maradjon is így, mármint hogy kényelmesen. Totó segít nekünk, Hold a Line, mekkora slágerek itt a 101-en.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: újabb óra végéhez értünk, mindjárt 5 lesz, ami azt jelenti, hogy már csak egy óránk maradt, amit együtt tölthetünk, tehát aggodalomra semmi ok, dalokból nem fogyunk ki a Swix, ahogyan az is biztos, hogy a remek slágerek érkeznek ikonikus előadóktól, úgyhogy számítok önre a továbbiakban is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2. A hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
4: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
5: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugo-lab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezető. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
6: Gyulai kolbászos május a Dom Pepénél. Kóstold meg a Csak a Gyulai akciós vagy a Gyulai vasárnapi reggeli extra pizzánkat, de ne hagyd ki a Gyulai kolbászos legénylepényt sem. Wow, Dom Pepe!
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: Egy felmérés szerint az európaiak 4/5-e tervez idén nyaralást, több mint 2,5 tonnányi gyümölcsöt vontak ki a forgalomból. Csütörtökön délutántól megvastagszik a felhőzet, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A miniszterelnök székhelye és a kormányülések helyszíne Budapesten az Alkotmány utca 5 szám alatt lesz. Az Építési és Közlekedési Minisztérium eddigi épületében jelentette be Magyar Péter szerdán. A kormányfő a Facebook oldalán közzétett posztjában emlékeztetett arra, már korábban jelezte, hogy nem költözik be a Karmelita palotába a miniszterelnök eddigi székhelyére. Magyar Péter közölte, az épület néhány lépésre található a parlamenttől. A politikus egy fotót is megosztott arról a teremről, amelyben a jövő héttől a kormányüléseket tartják. Egy felmérés szerint az európaiak 4/5-e tervez idén nyaralást. A fegyveres konfliktusok és geopolitikai bizonytalanság ellenére az idén nyáron is a tavalyi rekordszint közelében marad az utazási hajlandóság. Az Europe Assistance 26 országra kiterjedő nemzetközi felmérése szerint az európaiak közel 4/5-e tervez nyaralást. A globális felmérés egyik legfontosabb megállapítása, hogy a biztonság már a kulcstényezővé vált az úti cél kiválasztásánál. Illegális gyümölcs árusokat értek tetten a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság ellenőrjei. Egy soroksári bevásárlóközpont parkolójában 9 árustól több mint 2,6 tonna árut, döntő többségében szamócát és áponyát foglaltak le, és semmisítettek meg. Az NKFH azt közölte szerdán az MTI-vel, hogy az intézkedést részben súlyos minőségi hibák, például penészedés, romlás és nem megfelelő tárolási körülmények, részben pedig jelentős nyomon követhetőségi hiányosságok indokolták. Ukrajna európai partnereivel és a NATO-val közösen dolgozik egy antiballisztikus koalíció létrehozásán, valamint ballisztikus rakéták elleni rendszerek európai gyártásán. A Nemzetbiztonsági Tanácsadók szintjén tartott kapcsolódó találkozón 13 ország képviselői vettek részt, valamint képviseltette magát a NATO főtitkárának hivatala is, közölte Vladimir Zelenszky ukrán elnök kedden a Telegramon közzétett videóüzenetében. Hangsúlyozta, hogy az ország katonai, szankciós és diplomáciai pozíciói most erősebbek, mint bármikor az elmúlt években. Kiemelte, hogy fenn kell tartani ezt a szintet, és tovább kell erősíteni Ukrajna védelmi és külpolitikai helyzetét. Senki sem győz egyedül, és nem létezik önálló ellenálló képesség, fogalmazott az államfő.
2: Rádió Andrit időjárás.
7: Csütörtökön napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, majd délutántól nyugat felől megvastagszik a felhőzet, amelyből kezdetben a Dunántúlon elszórtan, majd késő este már keletebbre is néhol előfordulhatnak záporok, zivatarok. Az északnyugati nyugati szelet nagy területen élénk, néhol erős lökések kísérik. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 0 és 8 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 23 fok között alakul.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Andrét, FM 105.1.
0: Ez a Rádió Andrét, a kedvenceivel és a tegnap slágereivel, na meg velem, továbbra is Fekete Dávid vagyok, utolsó órákhoz értünk, megnyomjuk ezt is, Annie Lennox érkezik, Walking on Broken Glass.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatos.

0: Ez a Rádió Antri, itt a ma kedvenceivel és a tegnap slágerével is. Tudom, hogy tudja, hogy Szekszárdra érkezik a Tour de Hongrie, egészen pontosan a május 15-én. Emiatt nyilvánvalóan lezárásokra kell készülni, erről beszéltünk már, de talán nem lehet elégszer megemlíteni, hogy nyilvánvalóan kicsi kellemetlenséggel is jár majd az, hogy berobognak ide Szekszárdra a kerékpárosok. Május 15-én az útvonal úgy alakul a rendőrség tájékoztatása szerint, hogy Nagymányok, Petőfi utca, Bonyhád Börzsöny, aztán Bonyhád, Percelmór utca, Szabadságtér, Zrínyi utca, Deák Ferenc utca, onnan Mőcsény, Szálka, Őcsény, és így érkeznek meg Szekszárdra, Kesejűsi út, Damjanics utca, Rákóczi utca útvonalon. Kérik, hogy hát az útvonalakat hagyja szabadon, tehát ne parkoljon oda járművével, a kukáját pedig húzza félre. Emellett a kormányhivatal arról tájékoztat, hogy az ügyfélszolgálatai május 15-én pénteken 8-tól 12 óráig nyitva tartanak, de megközelítésük nehezebb lesz majd a lezárások miatt, például gépkocsival nehezebben lehet majd megközelíteni, illetve a közelben parkolásra sem lesz lehetőség, ezt is kalkulálja bele, hogyha ügyet intézne. Egyébként a részletes lezárások és leírások megtalálhatók az antrit.hu oldalon, úgyhogy oda bepötyögi, és akkor megtalálja, és kibogarázhatja, hogy hol is kell tényleg lezárásra készülni. Úgyhogy ennyi kellemetlenség, remélem, hogy belefér, amikor majd berobog a Tour de Hongrie mezőnye, ide Szekszárdra 50-60 km per órás sebességekkel, biztos látványos lesz, úgyhogy majd tekintse meg ön is. Addig viszont még zenéljünk, mert az mindig jó.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: A lengyeli Apponyi Sándor mezőgazdasági technikum várja a jelentkezőket. Egy év alatt ingyenesen elvégezhető kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépésztechnikus és mezőgazdasági gépész szakmákra. Továbbá szakképesítést adó ingyenes tanfolyami képzésekre. Kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, virágkötő és virágkereskedő, koszorúkészítő, mezőgazdasági gépjavító, pedagógiai munkatárs, személy és vagyonőr, valamint önköltséges formában T-kategóriás mezőgazdasági vontatóvezetőképzésre. Információ Bujdosó Pandó Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 30 530 44 31.
4: Buli a Köbön. The Platz Outdoor a Szekszárdi Pünkösdi Fesztiválon. Három este, három diszkó, több ezer négyzetméteren a Szekszárdi piac téren. Május 22-én pénteken a Funky Brothers, azaz DJ Pajero és Songi. Május 23-án szombaton Desperado Fit Timi, valamint Sabba. Május 24-én vasárnap Vini és DJ Táborfi. Három est, három fergeteges buli. Mindenkit vár a már fogalommá vált The Platz Outdoor a Szekszárdi Pünkösdi Fesztiválon. Részletek és jegyvásárlás szekszardogora.hu.
5: Csúcs technológia a Spiritben.
6: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
5: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon. A tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Utolsó fél óránkra kanyarodtunk itt az Antriton. Töltsük el ezt is jó kezdben, nem is lehet máshogy, hiszen érkezik a Smash Mouth, a Shrekből is ismert All-Star!
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antrit!

0: Budapestot.
1: Miért hallgat a Budapesti Rádiót?
0: Ha van szexárdi is.
1: Ez
0: a Rádió Andrit.
1: A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: És elérkeztünk ehhez a pillanathoz, és közös utunk végéhez értünk. Remek dalokat hallottunk, sokszínű délután volt. Köszönöm, hogy itt volt. További jó rádiózást és jó pihenést is. Holnap délután egytől ismét együtt, addig is minden jó.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Unyorogsz vezetés közben. Egyre rosszabbul látsz. Karcos a régi napszemüveged. Május 14-e és 17-e között az Optic World-ben a helyed, mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni. Ne halogass tovább. Most gyere. Optic World, a tisztánlátás szakértője. Szekszárd, Széchenyi utca 49.
4: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51.
5: Vidd a stadion élményt a nappalitba! Idén-nyáron heteken át a focije a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar. Minden, ami telekommunikáció.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
6: Május a vérnyomásmérés hónapja, leállítják a védett erdők kitermelését. Csütörtökön sokfelé számíthatunk napos időre, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Csak nem 600 magyar orvos csatlakozott a május a vérnyomásmérés hónapja a nemzetközi kampányhoz, amelynek célja a magas vérnyomás betegség jelentőségére való figyelemfelhívás és a probléma minél szélesebb körű felismerése, közölte a Magyar Hipertónia Társaság szerdán az MT-vel. A magas vérnyomás betegség ma az egyik leggyakoribb népbetegség Magyarországon. A felnőtt lakosság mintegy 40%-át érinti. A hipertónia azért különösen veszélyes, mert sokáig semmilyen panaszt vagy tünetet nem okoz. A tartósan emelkedett vérnyomás nem csak az érpályát károsítja, hanem az úgynevezett célszerveket, az agyat, a szívet, a vessét és a szemet is. A kezeletlen esetekben jelentősen nő a stroke, szívinfarktus, szívelégtelenség és a hirtelen szívhalál kockázata. Leállítják a védett erdők kitermelését és szigorítják az ipari szankciókat, írta Gajdos László élőkörnyezetért felelős miniszter szerdán Facebook oldalán. Hangsúlyozta, azonnali moratóriumot hirdetett a védett erdők fakitermelésére. Nem engedhetjük tovább a tarvágásokat, erdeink nem csupán faanyagot, hanem a jövőnket és hazánk épségét jelentik, fogalmazott. Közölte, átalakítják az állami erdőgazdálkodást, hogy a profit helyett az ökológiai szemlélet legyen az irányadó. A tőrös darazsak az emberekre, háziállatokra nem veszélyesek, elpusztításuk felesleges és törvénytelen, hívta fel a figyelmet a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület az MT-nek küldött közleményében. Májustól lehet számítani a termetes tőrös darazsok feltűnésére, amint a kertek, parkok gyepén, egy korhadófa közelében a komposztnál keringenek, akár nagy tömegben is. Az MME arra hívja fel a figyelmet, hogy ezek a rovarok biológiai úton segítenek korábban tartani, például a cserebogár szaporulatot is. Székely János a Szombathelyi Egyházmegye püspöke, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke lesz a szónoka az idei pünkösdi búcsús szentmisének, melyet május 23-án szombaton 12:30-tól tartanak a csíksomlyói hegynyerekben, közölték szerdán az MT-vel a szervezők. Az idei búcsú programja május 22-én kezdődik a csíksomlyói kegytemplomban, amit péntektől szombatra virradóra virrasztás, majd újabb szentmise követ. A kegytemplom igaz igazgatója közleményében emlékeztetett, hogy a hívek fél évezrede viszik szándékaikat és reményeiket Csíksomlyóra.
2: Rádió Andrit időjárás.
6: Csütörtökön kezdetben a nyugati és az északnyugati tájak kivételével sokfelé számíthatunk napos időre, majd napközben egyre több felhő zavarhatja országszerte a napsütést. Délután már többfelé várható csapadék. A déli szél a keleti tájak kivételével sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 0 és 8 fok között alakul. A legmelegebb órákban 18-23 fokra van kilátás.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 105.1.
3: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
2: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Nyílt lánggal járó munkát végez. 300 kg mennyiséget meghaladó, robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot tárol, esetleg éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását végzi. Akkor tűzvédelmi szakvizsgát kell tennie, ami nálunk jóval többet jelent egy papír megszerzésénél. Az Ergonom Kft. Több mint 30 éves szakmai tapasztalatával minden kérdést magabiztosan meg tud válaszolni. Munkáltatóként pedig biztos lehet abban, hogy munkavállalója megfelelő képzésben részesül.
3: Jelentkezési határidő 2026. június 2-a.
2: Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
4: Pattan, nyerek be, és légy te a jövő bajnoka. A Szekszárdi Sportközpont és a Bringa Sport bemutatja Kispedálosok nagy díja. Május 22-én pénteken 13 órától a Baka István Általános Iskola melletti füves pályán várjuk a 2012 és 2020 között és utána született gyerekeket egy izgalmas MTB tehetségkutatóra. Az előnevezés május 19-ig ingyenes. Regisztrálj online vagy személyesen. Részletek a Szekszárdi Sportközpont honlapján és Facebook oldalán. Ajándékcsomag várunk minden indulót. És ne feledd, május 15-én irány az út szélére. Legyen Szekszárd a leghangosabb szurkolói bázis a Tour de Hongrin, és éljük át együtt a magyar körverseny varázsát.
5: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7:30-tól 16 óráig. Szombatonként 11:30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004 www.ibvier.hu.
0: Ennyi volt a reklám! Szekszárdi Rádió, minden szekszárdinak, a ma kedvencei és a tegnap slágerei.
6: Ez a Rádió Antrit.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Igényesen kialakított irodahelyisége kiadók Szexárd központjában, az August Imre utca 9-11 szám alatt, a Volt szakszervezetek házában. További információ a 30 95 08 623-as telefonszámon.
3: Idén is megrendezésre kerül a Kistaki tábor Szexárdon, a Tolna vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében 2026. június 22-e és 26-a között. A táborban a résztvevők különböző szakmákkal ismerkedhetnek meg játékosan, élményekkel teli programokon keresztül. A részvétel díjtalan, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni lehet Vörös Máriánál a 30 160 98 19-es telefonszámon, vagy a hvmaria@tmkik.hu e-mail címen. Kistaki tábor Szexárdon. Fedezd fel, mi leszel, ha nagy leszel.
4: Figyelem, Szexárd! A nyitrai csoport szexárdi autóházaiba értékesítő kollégát keres, akár azonnali kezdéssel. Ha magabiztos vagy, szeretsz emberekkel dolgozni és motivál a siker, csatlakozz hozzánk! Küldd el önéletrajzot még ma! Álláskukac.nyitraicsoport.hu. Nyitrai csoport. Szexárd. Pásztor utca 8.
1: Ennyi volt a reklám! Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
5: Csökkent a pollen terhelés, letették az esküt a Tisza kormány miniszterei. Csütörtökön délutántól megvastagszik a felhőzet, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Csökkent a pollen terhelés a hét elején a csapadék és a lehűlés hatására. Az eperfa félék pollen koncentrációja jellemzően a közepes magas tartományban alakulhat. A fenyő féléké, valamint a pázsitfű féléké országosan közepes szintet érhet el. A tölgy, a nyír, a dió, a bükk, a platán, a kőr is és a vadgesztenye világporának mennyisége jellemzően az alacsony közepes tartományban alakulhat. Alacsony koncentrációban van jelen még a levegőben a ciprus és a tiszafa félék, az ostorfa, a juhar, a fűz és a komlógyertyán pollenje, illetve a lágyszárú allergének közül az ernyős virágzatúak, az útifű, a lórom és a sásfélék virágpora. A kültéri allergén gombák spóra száma jellemzően alacsony. A rendőrség 2552 esetben állapított meg jogsértést a tehergépkocsikra és autóbuszokra kiterjedő múlt heti országos ellenőrzésen, közölte a rendőrfőkapitányság kommunikációs szolgálata a polisz.hu. Május 4 és május 10 között majdnem 7000 tehergépkocsit és több mint 5000 autóbuszt ellenőriztek. A vezetési és pihenő idővel kapcsolatban több mint 100-szor, a jármű és rakománybiztonság miatt 322-szer, míg az okmányokkal kapcsolatos jogsértések miatt majdnem 150-szer intézkedtek a rendőrök. Több mint 350 vezető nem használta a biztonsági övet, és több mint 1000-en lépték túl a megengedett legnagyobb sebességet. Letette az esküt a Tisza kormány 16 miniszterek kedden délután az országgyűlésben, ezt megelőzően Magyar Péter miniszterelnök bemutatta kormányának tagjait. Borsoffer Ágnes házelnök ezt követően bejelentette, hogy az alaptörvény 16. cikkének 8-as bekezdése alapján a miniszterek kinevezésével Magyarország kormánya megalakult. Magyar Péter arra kért minden magyar embert, bármely pártra szavazott, hogy kísérje figyelemmel a kormány munkáját. Kérje számon, vitatkozzon vele és szóljon, ha letér arról az útról, amelyen most közösen elindulnak. Minden várakozást felülmúló érdeklődés mellett lezárult a jelentkezési időszak a Hungaromet ZRT modern közösségi alapú meteorológiai hálózatába. A felhívásra több mint 4500 jelentkezés érkezett az ország minden részéről. A regisztrálók között magánszemélyek, oktatási intézmények, civil szervezetek és gazdasági társaságok egyaránt voltak. A program célja a magyarországi mérési lefedettség bővítése, valamint a helyi időjárási jelenségek még pontosabb megismerése.
1: Rádió Andrét időjárás.
5: Csütörtökön napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, majd délutántól nyugat felől megvastagszik a felhőzet, amelyből kezdetben a Dunántúlon elszórtan, majd késő este már keletebbre is néhol előfordulhatnak záporok, zivatarok. Az északnyugati-nyugati szelet nagy területen élénk, néhol erős lökések kísérik. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 0 és 8 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 23 fok között alakul.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét FM 105.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

Budapesti Rádiót. Ha van szexárd is, ez a Rádió Andrét. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Tavasz, szőlőhegyek, friss levegő, egy pohár fröccs és egy verseny, ami mindenkinek szól. Május 16-án 15. Garmin Borvidék félmaraton, Giro di Rosé. Választ ki a saját távod, 1 kilométeres gyermekfuta, 5, 10, 14, 17 vagy akár 23 kilométer. Fuss a vidék legszebb útjain, Szekszárd utcáin, a Borvidék szurdokaiban, felejthetetlen hangulatban. Ez több, mint futás. Ez egy hamisítatlan élmény és borvidéki hangulat. Főtámogató a Garmin Hungary. Kiemelt támogatók Basher Group, Green Plus, Murexin, Messer Hungária. Nevezd most! Információ www.borvidékfélmaraton.hu. 15. Garmin Borvidék félmaraton, Giro di Rosé. Minden lépés élmény. Az esemény média partnere a Rádió Antrit.
3: Kert és parkgondozói vállalkozása van. Van legalább egy fő munkavállalója. Ha ezekre a kérdésekre igen válaszokat adott, akkor ne habozzon. Jelentkezzen még ma kisgépkezelő képzésünkre. Képzésünk célja olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak a szakterületükhöz kapcsolódó kisgépek szakszerű, balesetmentes kezelésére, ismerik és betartják a hozzá kapcsolódó munkabiztonsági, tűz- és balesetvédelmi előírásokat.
4: Jelentkezési határidő 2026. május 26-a.
3: Ergonom munkavédelmi szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30.
4: www.ergonom.hu.
5: Gyulai kolbászos május a Dom Pepénél. Kóstold meg a csak a gyulai, akciós vagy a gyulai vasárnapi reggeli extra pizzánkat, de ne hagyd ki a gyulai kolbászos legénylepényt sem! Wow, Dom Pepe!
6: Haló! Haló!
7: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
6: Haló! Hónap mennénk a Bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
7: Ön miben segíthetek?
6: Hát szélvédő kéne nekünk.
7: Milyen típusú az autó?
6: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
8: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben. Telefon 74 410 187.
6: Haló! És a lóval mi lesz?
0: Ennyi volt a reklám. Rádió.
1: Antrit.

0: Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk.
1: Ez csak a Rádió Antriton lehetséges.
0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
3: Autolargo Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefonszám 74-es körzet 511-011 és Baja, Mártonszállási út 109. Telefonszám 79-es körzet 523-300.
4: Buli a Köbön. The Platz Outdoor a szekszárdi Pünkösdi Fesztiválon. 3 este, 3 diszkó, több ezer négyzetméteren a szekszárdi piac téren. Május 22-én pénteken a Funky Brothers, azaz DJ Pajero és Songi. Május 23-án szombaton Desperado Fit Timi, valamint Sabba. Május 24-én vasárnap Vini és DJ Tábor Fi. 3 est, 3 fergeteges buli. Mindenkit vár a már fogalommá vált The Platz Outdoor a szekszárdi Pünkösdi Fesztiválon. Részletek és jegyvásárlás szekszardogóra.hu.
5: Hunyorogsz vezetés közben? Egyre rosszabbul látsz? Karcos a régi napszemüveged? Május 14-e és 17-e között az Optic World-ben a helyed, mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni. Ne halogass tovább! Most gyere! Optic World, a tisztánlátás szakértője. Szekszárd, Széchenyi utca 49.
6: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogó alapszolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: Május a vérnyomásmérés hónapja, csökkent a pollen terhelés. Csütörtökön sokfelé számíthatunk napos időre, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Csak nem 600 magyar orvos csatlakozott a május a vérnyomásmérés hónapja a nemzetközi kampányhoz, amelynek célja a magas vérnyomás betegség jelentőségére való figyelemfelhívás és a probléma minél szélesebb körű felismerése, közölte a Magyar Hipertónia Társaság szerdán az MT-vel. A magas vérnyomás betegség ma az egyik leggyakoribb népbetegség Magyarországon. A felnőtt lakosság mintegy 40%-át érinti. A hipertónia azért különösen veszélyes, mert sokáig semmilyen panaszt vagy tünet nem okoz. A tartósan emelkedett vérnyomás nem csak az érpályát károsítja, hanem az úgynevezett célszerveket, az agyat, a szívet, a vessét és a szemet is. A kezeletlen esetekben jelentősen nő a stroke, szívinfarktus, szívelégtelenség és a hirtelen szívhalál kockázata. Csökkent a pollenterhelés a hét elején a csapadék és a lehűlés hatására. Az eperfafélék pollen koncentrációja jellemzően a közepes magas tartományban alakulhat. A fenyőféléké, valamint a pázsitfű féléké országosan közepes szintet érhet el. A tölgy, a nyír, a dió, a bükk, a platán, a kőr is és a vadgesztenye világporának mennyisége jellemzően az alacsony közepes tartományban alakulhat. Alacsony koncentrációban van jelen még a levegőben a ciprus és a tiszafafélék, az ostorfa, a juhar, a fűz és a komlógyertyán pollenje, illetve a lágyszárú allergének közül az ernyős virágzatúak, az útifű, a lórom és a sásfélék világpora. A kültéri allergén gombák spóra száma jellemzően alacsony. Több mint 270 tonna élelmiszer adományt adtak össze a vásárlók a Magyar Élelmiszerbank Egyesület felhívására az ország 436 áruházában a hétvégén, közölte a szervezet az MT-vel. A támogatásokból az Élelmiszerbank 54 ezer darab egyenként 5 kilós csomagot állít össze a nélkülözésben élőknek. A felajánlott termékek között a körtefélék voltak a legnépszerűbbek, tésztából például 64 ezer kilónyi adomány érkezett. Leállítják a védett erdők kitermelését és szigorítják az ipari szankciókat, írta Gajdos László élőkörnyezetért felelős miniszter szerdán Facebook oldalán. Hangsúlyozta, azonnali moratóriumot hirdetett a védett erdők fakitermelésére. Nem engedhetjük tovább a tarvágásokat, erdeink nem csupán faanyagot, hanem a jövőnket és hazánk épségét jelentik, fogalmazott. Közölte, átalakítják az állami erdőgazdálkodást, hogy a profit helyett az ökológiai szemlélet legyen az irányadó.
1: Rádió Antrit időjárás.
7: Csütörtökön kezdetben a nyugati és az északnyugati tájak kivételével sokfelé számíthatunk napos időre, majd napközben egyre több felhő zavarhatja országszerte a napsütést. Délután már többfelé várható csapadék. A déli szél a keleti tájak kivételével sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 0 és 8 fok között alakul. A legmelegebb órákban 18-23 fokra van kilátás.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 105.1.
5: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Országos állateledelgyűjtést rendeznek a hétvégén. Utánzatok forgalmazásáért vádat emeltek egy vietnámi testvérpár ellen. Csütörtökön sokfelé számíthatunk napos időre, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Országos állateledelgyűjtést rendeznek a hétvégén. Mancsa bajban címmel 6. alkalommal szervez országos állateledelgyűjtő akciót a Spár Magyarország és az Országos Állatvédőrség Alapítvány május 16-án és 17-én. A szervezők közleménye szerint az adománygyűjtést szombaton és vasárnap 10 és 16 óra között tartják az Interspár áruházakban. A kezdeményezés célja, hogy a vásárlók segítségével támogassák a civil állatvédő szervezetet gondozásában élő kutyák és macskák ellátását. Az Európai Bizottság segíti a nemzeti hatóságok hantavírus járványra adott válaszlépéseinek összehangolását és intézkedéseket tesz a tagállami erőfeszítések támogatására, közölte a brüsszeli testület. Közleményben az Uniós Bizottság emlékeztetett, jelenleg az Európai Betegség Megelőzési és Járványvédelmi Központ nagyon alacsonynak értékeli a hantavírus európai lakosságra reselkedő kockázatát, mivel megfelelő fertőzés megelőzés és ellenőrzési intézkedések vannak érvényben. Több mint 270 tonna élelmiszer adományt adtak össze a vásárlók a Magyar Élelmiszerbank Egyesület felhívására az ország 436 áruházában a hétvégén, közölte a szervezet az MTI-vel. A támogatásokból az Élelmiszerbank 54 ezer darab egyenként 5 kilós csomagot állít össze a nélkülözésben élőknek. A felajánlott termékek között a körtefélék voltak a legnépszerűbbek, tésztából például 64 ezer kilónyi adomány érkezett. Utánzatok forgalmazásáért vádat emeltek egy vietnámi testvérpár ellen. Ismert gyártók, luxusmárkák hamis védjeggyel ellátott parfüm, ruha és divatcikk utánzatainak 16 milliárd forintos kárt okozó forgalmazása miatt emelt vádat az ügyészség egy Magyarországon élő vietnámi testvérpár ellen, tájékoztatta a Somogy vármegyei főügyészség szerdán az MTI-t. Azt írták, a két férfi 2020-tól kezdődően kínaiaktól és vietnámiaktól nagy tételben szerzett be utánzatokat. Az áruk tárolására hozzájuk nem köthető cégek nevében raktárakat béreltek Budapesten. Az értékesítéshez fotókat készítettek az utánzatokról, amelyek alapján partnereik telefonon vagy szóban rendeltek tőlük. Amikor 2025 áprilisában 23 karton doboznyi hamis parfümet indítottak útnak Olaszország felé, ellenőrizték a teherautójukat és lebuktak.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Csütörtökön napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, majd délutántól nyugat felől megvastagszik a felhőzet, amelyből kezdetben a Dunántúron elszórtan, majd késő este már keletebbre is néhol előfordulhatnak záporok, zivatarok. Az északnyugati-nyugati szelet nagy területen élénk, néhol erős lökések kísérik. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 0 és 8 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 23 fok között alakul.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

Rádió Antrit. FM 101. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Egy felmérés szerint az európaiak 4/5-e tervez idén nyaralást, több mint 2,5 tonnányi gyümölcsöt vontak ki a forgalomból. Csütörtökön délutántól megvastagszik a felhőzet, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A miniszterelnök székhelye és a kormányülések helyszíne Budapesten az Alkotmány utca 5 szám alatt lesz. Az Építési és Közlekedési Minisztérium eddigi épületében jelentette be Magyar Péter szerdán. A kormányfő a Facebook oldalán közzétett posztjában emlékeztetett arra, már korábban jelezte, hogy nem költözik be a Karmelita palotába a miniszterelnök eddigi székhelyére. Magyar Péter közölte, az épület néhány lépésre található a parlamenttől, a politikus egy fotót is megosztott arról a teremről, amelyben a jövő héttől a kormányüléseket tartják. Egy felmérés szerint az európaiak 4/5-e tervez idén nyaralást. A fegyveres konfliktusok és geopolitikai bizonytalanság ellenére az idén nyáron is a tavalyi rekordszint közelében marad az utazási hajlandóság. Az Europe Assistance 26 országra kiterjedő nemzetközi felmérése szerint az európaiak közel 4/5-e tervez nyaralást. A globális felmérés egyik legfontosabb megállapítása, hogy a biztonság már a kulcs tényezővé vált az úti cél kiválasztásánál. Illegális gyümölcs árusokat értek tetten a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság ellenőrjei. Egy soroksári bevásárlóközpont parkolójában 9 árustól több mint 2,6 tonna árut, döntő többségében szamócát és áponyát foglaltak le, és semmisítettek meg. Az NKFH azt közölte szerdán az MTI-vel, hogy az intézkedést részben súlyos minőségi hibák, például penészedés, romlás és nem megfelelő tárolási körülmények, részben pedig jelentős nyomon követhetőségi hiányosságok indokolták. Ukrajna európai partnereivel és a NATO-val közösen dolgozik egy antiballisztikus koalíció létrehozásán, valamint ballisztikus rakéták elleni rendszerek európai gyártásán. A Nemzetbiztonsági Tanácsadók szintjén tartott kapcsolódó találkozón 13 ország képviselői vettek részt, valamint képviseltette magát a NATO főtitkárának hivatala is, közölte Vladimir Zelenszky ukrán elnök kedden a Telegramon közzétett videóüzenetében. Hangsúlyozta, hogy az ország katonai, szankciós és diplomáciai pozíciói most erősebbek, mint bármikor az elmúlt években. Kiemelte, hogy fenn kell tartani ezt a szintet, és tovább kell erősíteni Ukrajna védelmi és külpolitikai helyzetét. Senki sem győz egyedül, és nem létezik önálló ellenálló képesség, fogalmazott az államfő.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Csütörtökön kezdetben a nyugati és az északnyugati tájak kivételével sokfelé számíthatunk napos időre, majd napközben egyre több felhő zavarhatja országszerte a napsütést. Délután már többfelé várható csapadék. A déli szél a keleti tájak kivételével sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 0 és 8 fok között alakul. A legmelegebb órákban 18-23 fokra van kilátás.
0: Rádió Andrét FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

egy cetlin hagytam egy mosolytán. Tudom és belátom, hogy sokszor berántom a rosszat és a jó szíved fáj.

0: szexárt, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Egy felmérés szerint az európaiak 4/5-e tervez idén nyaralást, több mint 2,5 tonnányi gyümölcsöt vontak ki a forgalomból. Csütörtökön délutántól megvastagszik a felhőzet, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A miniszterelnök székhelye és a kormányülések helyszíne Budapesten az Alkotmány utca 5 szám alatt lesz. Az Építési és Közlekedési Minisztérium eddigi épületében jelentette be Magyar Péter szerdán. A kormányfő a Facebook oldalán közzétett posztjában emlékeztetett arra, már korábban jelezte, hogy nem költözik be a Karmelita palotába a miniszterelnök eddigi székhelyére. Magyar Péter közölte, az épület néhány lépésre található a parlamenttől, a politikus egy fotót is megosztott arról a teremről, amelyben a jövő héttől a kormányüléseket tartják. Egy felmérés szerint az európaiak 4/5-e tervez idén nyaralást. A fegyveres konfliktusok és geopolitikai bizonytalanság ellenére az idén nyáron is a tavalyi rekordszint közelében marad az utazási hajlandóság. Az Europe Assistance 26 országra kiterjedő nemzetközi felmérése szerint az európaiak közel 4/5-e tervez nyaralást. A globális felmérés egyik legfontosabb megállapítása, hogy a biztonság már a kulcstényezővé vált az úti cél kiválasztásánál. Illegális gyümölcs árusokat értek tetten a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság ellenőriei. Egy soroksári bevásárlóközpont parkolójában 9 árustól több mint 2,6 tonna árut, döntő többségében szamócát és áponyát foglaltak le, és semmisítettek meg. Az NKFH azt közölte szerdán az MTI-vel, hogy az intézkedést részben súlyos minőségi hibák, például penészedés, romlás és nem megfelelő tárolási körülmények, részben pedig jelentős nyomon követhetőségi hiányosságok indokolták. Ukrajna európai partnereivel és a NATO-val közösen dolgozik egy antiballisztikus koalíció létrehozásán, valamint ballisztikus rakéták elleni rendszerek európai gyártásán. A Nemzetbiztonsági Tanácsadók szintjén tartott kapcsolódó találkozón 13 ország képviselői vettek részt, valamint képviseltette magát a NATO főtitkárának hivatala is, közölte Vladimir Zelenszky ukrán elnök kedden a Telegramon közzétett videóüzenetében. Hangsúlyozta, hogy az ország katonai, szankciós és diplomáciai pozíciói most erősebbek, mint bármikor az elmúlt években. Kiemelte, hogy fenn kell tartani ezt a szintet, és tovább kell erősíteni Ukrajna védelmi és külpolitikai helyzetét. Senki sem győz egyedül, és nem létezik önálló ellenálló képesség, fogalmazott az államfő.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Csütörtökön kezdetben a nyugati és az északnyugati tájak kivételével sokfelé számíthatunk napos időre, majd napközben egyre több felhő zavarhatja országszerte a napsütést. Délután már többfelé várható csapadék. A déli szél a keleti tájak kivételével sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 0 és 8 fok között alakul. A legmelegebb órákban 18-23 fokra van kilátás.
0: Rádió Andrét FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.